0: hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban és éjszaka is, és ebben az órában itt volt már egy olyan nemzetközi sztár DJ, akivel bulisztunk együtt Rádió 1 születésnapi fesztiválon, konkrétan idén, Sam Felt. Akkor hozom az egyik tavalyi fellépőnket, Joel Corryt, aki azóta is minden landolás után a koncert helyszín előtt elmegy gyúrni egy fitnessterembe, és utána áll a lemezjátszók mögé. Ez a Stay a Little Longer.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan ez a szupersztár, aki nem viccel, hogy a fényvédelemről van szó, és itt a ragyogó napsütéses nyári idő, mert egy 70-es faktort használ, nagyon érzékeny a bőre, hófehér, vörös a haja. Na kit hozok? Na kit? Hát persze, hogy Ed Sheeran. Azizám érkezik nem sokára. Azizám érkezik nem sokára.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexha például, aki Dua Lipa, brit énekesnőhöz hasonlóan szintén albán származású, ezen kívül túl sok közös nincs bennük, mert még Dua Lipát általában úgy szokták emlegetni, hogy a legnormálisabb popstar, nincsenek ugye botrányai, botrányos beszólásai, Bibi Rexha-nál nincsen PR szűrő, hogyha valami tényleg így átvillan a fején, azonnal kírja a Twitterre vagy a közösségi médiába. Rendszeresen is név szerint szokott márkákat, tervezőket vagy a saját kiadóját is támadni, na de valószínűleg ezt a kendőzetlen őszinteséget szeretik benne sokan. Ez most az aktuális kedvenc tőle.

0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy Ed Sheeran és a Camera a Siri Remixben, a folytatásban. A dal fő mondani valója egyébként az, hogy az élet igazán fontos pillanatait átélni, és nem lefényképezni kell. Mondjuk érdekesség, hogy Ed Sheerannek volt már korábbi dala, a Photograph, ami pont arról szólt, hogy milyen sokat tud segíteni egy fotó, hogyha hiányzik valamelyik szerettünk. Szóval lett ebből egy klubkompatibilis változat Sirinek köszönhetően. Ed Sheeran, Camera, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 19-en érettségiztek gazdasági ismeretekből. Hamarosan elkészül a görög katolikus főszékes egyház. Győzött a DVSC. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. 19-en tettek sikeres emelszintű érettségi vizsgát gazdasági ismeretekből. A Debreceni Egyetem tavaly indított kurzusának köszönhetően. Korábban ebből a tantárgyból csak a Pest vármegyei Ócsán lehetett érettségizni. A kezdeményezés különlegessége, hogy a Debreceni Egyetem a tankerületi központtal együttműködve ingyenes felkészítő kurzust is biztosított a gazdasági területek iránt érdeklődő középiskolásoknak. Fenyves Veronikát az Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánját hallják.
3: Egyrészt lehetőségük volt érettségit tenni ebből a gazdasági ismeretek tárgyból, másrészt intézményi pontot is kaphattak, aki végigcsinálta a képzést, a két osztályozó vizsgát sikeresen teljesítette, 20 intézményi ponttal gazdagodhatott, és nem mellesleg pedig a tanulmányi pontokba is beszámíthatta.
2: A kurzust a következő tanévben is meghirdetik. A 11., 12. és 13. évfolyamos tanulók szeptember elejéig jelentkezhetnek. Megjelent a Debrecen Déli Város Központ fejlesztésére kiírt nemzetközi tervpályázat. A cél egy csaknem 88 hektáros területen megvalósuló, fenntartható 21. századi városrész megtervezése. A tervpályázatot az önkormányzat a városi tulajdonú Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.-vel közösen írta ki. A pályaműveket október 30-áig várják. Az eredményt várhatóan december közepén hirdetik ki. Az infrastruktúra fejlesztő felhívja a figyelmet arra, hogy az előkészítésben nem csak szakmai szereplők, hanem a debreceniek is részt vehettek. Október elejére fejeződhet be az Isten szülő oltalma görög katolikus főszékes egyház felújítása. A kivitelezés most ért olyan fázisba, hogy már nem lehet szertartásokat tartani a templomban. A korszerűsítés mintegy 2,5 milliárd forintba kerül. A templom nyitásáig a görög katolikus egyház közösségi házában tartanak szertartásokat. Győzelemmel zárta az ausztriai edzőtábort a DVSC labdarúgó csapata. A debreceniek 1-0-ra verték a horvát Slaven Belupót pénteken. Krajcsi Bence visszatért a Deac férfi futsal csapatához. A 26 éves kapus az előző 3 évet a Kecskemétnél töltötte. A Hálóőr korábban 6 évet játszott a Debreceni Egyetem együttesénél, és tagja volt a Magyar Kupa ezüstöt és bajnoki bronzérmet szerző csapatnak. Változékony időre van kilátás ma térségünkben. A napsütést helyenként több gomoly felhő, időként pedig eső zavarhatja meg. Reggel 20, napközben 28 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
4: Az unokázás csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát. Az Amerikai Pszichológiai Társaság által végzett vizsgálat során az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi készségeket mérő teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Egyes kutatások szerint az unokákkal való együttlét jótékony hatással lehet az időskori agyműködésre, így a demencia kialakulására is jóval kevesebb az esély. Azok a nagyszülők, akik aktívan részt vesznek az unokáik életében, idősebb korban általában jobb memóriával és fejlettebb nyelvi készségekkel rendelkeznek, írja a sciencedaily.com egy tanulmány alapján, amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság publikált. A kutatók szerint a rendszeres szellemi és érzelmi bevonódás hozzájárulhat a kognitív hanyatlás lassításához. A felmérés során csaknem 2900 nagyszülő adatait, reakcióit elemezték. Azt vizsgálták, hogy az érintett időskorú emberek gondoskodtak-e unokáikról az elmúlt évben, és hogyha igen, akkor milyen formában. Az eredmények egyértelmű képet mutattak. Az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Ezek az eltérések akkor is megfigyelhetők voltak, amikor az életkort, az egészségi állapotot és más befolyásoló tényezőket vettek alapul. A legmeglepőbb eredmény viszont az volt, hogy nem a gondozás intenzitása vagy típusa számított igazán, hanem a gondoskodásban való részvétel élménye. További vizsgálatokra van szükség, de az eddigi adatok arra utalnak, hogy az előnyök nem konkrét feladatokhoz, hanem a nagyszülői szerephez kapcsolódnak. A tanulmányban azt írják, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen környezetben valósul meg a gondozás. Az önként vállalt, támogató, családi közegben végzett gyermekfelügyelet egészen más hatással lehet a nagyszülők mentális egészségére, mint az, amikor a gondozás kényszerként, stresszforrásként vagy támogatás nélküli teherként jelenik meg.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

csak igazi mai slágermegy. Hát bátran tervezhetünk strandolást a hétvégére, Rádió 1-esek, a mai napra is akár 32 fokos csúcs, azt néztem, de a fényvédelemről gondoskodjunk, mert nagyon erős lesz az UVB sugárzás, azt is néztem. Purple Disco Machine és a Beat of Your Heart, ezzel indulunk a tudáspercek után.

0: listájának első helyezettje a tériszony, más nevén akrofóbia, a magyar lakosság 36%-át érinti. A magasságoktól való félelem nem csupán akkor jelentkezhet, amikor valaki egy hegytetőn vagy egy kilátó toronyban áll, hanem akár már egy felüljárón történő átkeléskor is. A tériszonnyal élők gyakran tapasztalnak olyan fizikai tüneteket is, mint például a szédülés, az izzadás és a szorongás. A második a pókiszony. Az arachnofóbia a második helyen áll a magyar fóbiák listáján, a lakosság 23%-át érinti. Noha a pókok többsége ártalmatlan, sokak számára már a látványuk is rettegést kelt. Egyeseknél a pókféle puszta jelenléte kiváltja a menekülési ösztönt, és azonnal messzire próbálnak kerülni tőlük, gyakran irracionálisan felnagyítva az általa okozott veszélyt. A fogorvos a következő, a fogászati beavatkozásoktól való félelem a magyar lakosság 20%-át érinti. Ez egy olyan specifikus félelem, amely gyakran gyerekkori rossz tapasztalatokból fakad. Sok embernél már a fogorvosi rendelő szaga, a fúró hangja vagy a steril környezet látványa is előhozza a szorongást. Ez a fajta félelem nem csupán a fájdalomtól való rettegésről szól, hanem az irányítás elvesztésének érzéséről is, ami a kezelések során gyakran előfordul. Sajnos sok esetben ez a fóbia oda vezet, hogy az emberek kerülik a fogászati látogatásokat, ami bizony hosszú távon komoly egészségügyi problémákat eredményezhet. Klausztrofóbia. A zárt terektől való félelem szintén 20%-ban van jelen a magyaroknál. Be kell szállni egy liftbe, és ahogy becsukódik az ajtó, hirtelen minden lélegzetvétel nehézkessé válik, a szív szaporán kalapál, és mindent elönt a szorongás. Ez az érzés jellemzi a klausztrofóbiával élőket, akik gyakran kerülik az olyan szituációkat, ahol zárt terekbe kényszerülnek, legyen szó egy vasúti alagútról, vagy akár magáról a vonatról.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most az amerikai szupersztár Ray Dalton, aki félig mexikói az anyukája oldaláról, félig pedig afroamerikai. A zenei karrier felé először egy tanárat terelgette, mindössze 6 éves korában. A Seattle-i gyerekkorus oszlopos tagja lett a kis Ray, és a középsulis évek alatt is folyton csak énekelt, ha épp nem teniszezett. Ez most egy szerelmes dal tőle, a Blood Running.

0: Rogersnek is, és David Gettaék után maradunk még a Star DJ-knél, hozom Sam Feltet, és bár hétvége van, de senkit nem hagyunk Balázsék pillanatok nélkül, ezen a szombaton sem, jön majd a Balázsék Weekend 8 órától, 10 órától pedig indul a rádió egy Top 50, amiből kiderül, hogy hanyadik ezen a héten Sam Felt és a Rosalind vokájával közös Hard Like Mine. Ezt hozom már is.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 19-en érettségiztek gazdasági ismeretekből. Hamarosan elkészül a görög katolikus főszékes egyház. Győzött a DVSC. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. 19-en tettek sikeres emelszintű érettségvizsgát gazdasági ismeretekből, a Debreceni Egyetem tavaly indított kurzusának köszönhetően. Korábban ebből a tantárgyból csak a Pest vármegyei Ócsán lehetett érettségizni. A kezdeményezés különlegessége, hogy a Debreceni Egyetem a tankerületi központtal együttműködve ingyenes felkészítő kurzust is biztosított a gazdasági területek iránt érdeklődő középiskolásoknak. Fenyves Veronikát az Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánját hallják.
2: Egyrészt lehetőségük volt érettségit tenni ebből a gazdasági ismeretek tárgyból, másrészt intézményi pontot is kaphattak, aki végigcsinálta a képzést, a két osztályozó vizsgát sikeresen teljesítette, 20 intézményi ponttal gazdagodhatott, és nem mellesleg pedig a tanulmányi pontokba is beszámíthatta.
1: A kurzust a következő tanévben is meghirdetik. A 11., 12. és 13. évfolyamos tanulók szeptember elejéig jelentkezhetnek. Megjelent a Debrecen Déli Város Központ fejlesztésére kiírt nemzetközi tervpályázat. A cél egy csaknem 88 hektáros területen megvalósuló, fenntartható 21. századi városrész megtervezése. A tervpályázatot az önkormányzat a városi tulajdonú Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.-vel közösen írta ki. A pályaműveket október 30-áig várják. Az eredményt várhatóan december közepén hirdetik ki. Az infrastruktúra fejlesztő felhívja a figyelmet arra, hogy az előkészítésben nem csak szakmai szereplők, hanem a debreceniek is részt vehettek. Október elejére fejeződhet be az Isten szülő oltalma görögkatolikus főszékes egyház felújítása. A kivitelezés most ért olyan fázisba, hogy már nem lehet szertartásokat tartani a templomban. A korszerűsítés mintegy 2,5 milliárd forintba kerül. A templom nyitásáig a görögkatolikus egyház közösségi házában tartanak szertartásokat. Győzelemmel zárta az ausztriai edzőtábort a DVSC labdarúgó csapata. A debreceniek 1-0-ra verték a horvát Slaven Belupót pénteken. Krajcsi Bence visszatért a Deac férfi futsal csapatához. A 26 éves kapus az előző 3 évet a Kecskemétnél töltötte. A Hálóőr korábban 6 évet játszott a Debreceni Egyetem együttesénél, és tagja volt a Magyar Kupa ezüstöt és bajnoki bronzérmet szerző csapatnak. Változékony időre van kilátás ma térségünkben. A napsütést helyenként több gomoly felhő, időként pedig eső zavarhatja meg. Reggel 20, napközben 28 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Kismár!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, korán reggel is. A mikrofonnál Kismert, és hozom a Sugar Daddy-t, Accent és Tóth Abigail közös dalát. Hát maga a dal nem a Sugar Daddy-kről szól, a szponzorokról, az idősebb férfiakról, vastag pénztárcával, hanem azokról a nőkről, akik ezekre a férfiakra szakosodtak. Sugar Daddy Bait. Lehetne akár Goldigger is a címe, csak akkor máshogy jön neki a rím. Tóth Abigail, Accent, Sugar Daddy, de Bibi Rexet is hozom nem sokára.

Milky Chance, Stolen Dance. Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Hétvégén is Balázsék pillanatok is közelednek 8 órától, Balázsék Weekend. 10 órától indul a Rádió Egy Top 50, most Király Tamással, György Attila pihent ezen a héten, de jövő héten visszakapjuk Attist szűnni nem akaró jókedvel és lendülettel. Kiderül a Top 50-es listánkból az is, hogy hanyadik ezen a héten Bibi Rexa és a New Religion, a dal, amit először a Rádió Egyes DJ-k vezettek be a köztudatba. Cookie 2 órán át mixel ma. A Before Party Show is jön majd.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 19-en érettségiztek gazdasági ismeretekből. Komplex vízvezeték fejlesztési program indul. Győzött a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. 19-en tettek sikeres emelt szintű érettségi vizsgát gazdasági ismeretekből, a Debreceni Egyetem tavaly indított kurzusának köszönhetően. Korábban ebből a tantárgyból csak a Pest vármegyei Ócsán lehetett érettségizni. A kezdeményezés különlegessége, hogy a Debreceni Egyetem a tankerületi központtal együttműködve ingyenes felkészítő kurzust is biztosított a gazdasági területek iránt érdeklődő középiskolásoknak. A kurzust a következő tanévben is meghirdetik. A 11., 12. és 13. évfolyamos tanulók szeptember elejéig jelentkezhetnek.

0: szeptemberben vagy októberben mutathatja be az iX4-es modelljét a BMW. Ennek gyártása már novemberben elindulhat a debreceni üzemben, írja a BMW blog nyomán a Dehír. A blog kiemeli, a BMW azt már megerősítette, hogy a kifutó G02-es X4 nem kap belső égésű motoros utódot. A cég korábbi közlése szerint folyamatosan hozza ki majd az új modelleket. A Neue Klasse technológiái 2027-ig összesen 40 új modellben és modellfrissítésben köszönnek vissza. Komplex vízvezetékfejlesztési program indult Debrecenben. A vízmű közleménye szerint a fejlesztést összehangoltan végzik a BEM-tér és az M35-ös autópálya felhajtó közötti szakaszon. Az érintett csomópontok listáját megtalálják a Dehíren. A felújítást július 30-án kezdik, és várhatóan augusztus 30-án fejezik be. Az idős és kritikus hálózati rekonstrukciót az ellátásbiztonság miatt el kell végezni. Győzelemmel zárta az ausztriai edzőtábort a DVSC labdarúgó csapata. A debreceniek 1-0-ra verték a horvát Slaven Belupót pénteken. Ez volt a harmadik edzőmeccse a Civisvárosi Együttesnek a nyár folyamán. Gert Remmel vezetőedző a Loki TV-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy fontos a csapatnak az edzőtábor. Igyekeznek minden percet kihasználni, hogy fejlesszék a játékosokat.
1: Don't have any pretension.
2: A stáb részéről nincsenek előítéletek a játékosokkal szemben, sőt egy kicsit túl is szárnyalják az elvárásainkat, tekintve az erőfeszítéseiket és a mentalitásukat. Ez idáig öröm velük dolgozni.
0: A klub július 13-án szezonnyitó Matchday Fesztiválra várja a szurkolókat. A DVSC a Konferencia Liga selejtezőjében máltai vagy örmény csapattal találkozik. Változékony időre van kilátás ma térségünkben. A napsütést helyenként több gomoly felhő, időnként pedig eső zavarhatja meg. Reggel 20, napközben 28 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most a két jól fésült poszter fiú, Lukasz és Félix Németországból, vagyis a Fastboy tesó páros. Ne tévessze meg a látszat, egyáltalán nem üres fejű szép fiúkról van szó. Nagyon tehetségesek, tök jól énekelnek, dalokat szereznek, DJ-k, producerek, és hát egyfajta EDM terápia az, amit ők csinálnak, mert hogy a dalaikban sokszor a mentális egészségünkre is gondolnak, pozitív üzeneteket hordoz ez a dal is. Az élet szép, még akkor is, hogyha néha ezt nem veszik észre. Jön a Good Life!

0: Budapesten legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 19-en érettségiztek gazdasági ismeretekből. Hamarosan elkészül a görög katolikus főszékes egyház. Győzött a DVSC. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. 19-en tettek sikeres emelszintű érettségi vizsgát gazdasági ismeretekből, a Debreceni Egyetem tavaly indított kurzusának köszönhetően. Korábban ebből a tantárgyból csak a Pest vármegyei Ócsán lehetett érettségizni. A kezdeményezés különlegessége, hogy a Debreceni Egyetem a tankerületi központtal együttműködve ingyenes felkészítő kurzust is biztosított a gazdasági területek iránt érdeklődő középiskolásoknak. Fenyves Veronikát az Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánját hallják.
2: Egyrészt lehetőségük volt érettségit tenni ebből a gazdasági ismeretek tárgyból, másrészt intézményi pontot is kaphattak, aki végigcsinálta a képzést, a két osztályozó vizsgát sikeresen teljesítette, 20 intézményi ponttal gazdagodhatott, és nem mellesleg pedig a tanulmányi pontokba is beszámíthatta.
1: A kurzust a következő tanévben is meghirdetik. A 11., 12. és 13. évfolyamos tanulók szeptember elejéig jelentkezhetnek. Megjelent a Debrecen déli város központfejlesztésére kiírt nemzetközi tervpályázat. A cél egy csaknem 88 hektáros területen megvalósuló, fenntartható 21. századi városrész megtervezése. A tervpályázatot az önkormányzat a városi tulajdonú Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.-vel közösen írta ki. A pályaműveket október 30-áig várják. Az eredményt várhatóan december közepén hirdetik ki. Az infrastruktúra fejlesztő felhívja a figyelmet arra, hogy az előkészítésben nem csak szakmai szereplők, hanem a debreceniek is részt vehettek. Október elejére fejeződhet be az Isten szülő oltalma görög katolikus főszékes egyház felújítása. A kivitelezés most ért olyan fázisba, hogy már nem lehet szertartásokat tartani a templomban. A korszerűsítés mintegy 2,5 milliárd forintba kerül. A templom nyitásáig a görög katolikus egyház közösségi házában tartanak szertartásokat. Győzelemmel zárta az ausztriai edzőtábort a DVSC labdarúgó csapata. A debreceniek 1-0-ra verték a horvát Slaven Belupót pénteken. Krajcsi Bence visszatért a Deac férfi futsal csapatához. A 26 éves kapus az előző 3 évet a Kecskemétnél töltötte. A Hálóőr korábban 6 évet játszott a Debreceni Egyetem együttesénél, és tagja volt a Magyar Kupa ezüstöt és bajnoki bronzérmet szerző csapatnak.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
1: Változékony időre van kilátás ma térségünkben. A napsütést helyenként több gomoly felhő, időnként pedig eső zavarhatja meg. Reggel 20, napközben 28 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szerintem mindenkinek az életében volt már nagyon furcsa munka, amit akár tinédzserként, középiskolásként végzett. A már is hallható Taylor Swiftnek is volt egy ilyen. Az első munkahelye imádkozó sáska ellenőr. Van ilyen. Utána néztem True Story. Taylor egy karácsonyfa farmon nőtt fel Pennsylvániában, és mivel kislányként még túl kicsi és gyenge volt ahhoz, hogy a nehéz fenyőket pakolja, be kellett segíteni a bizniszben, különleges feladatot kapott. Neki kellett becsipegetnie az imádkozó sáskák petetokjait a fákról, mielőtt azokat eladták, nehogy a gyanútlan vásárlók nappaliában keljenek ki a rovarok. Hány karácsony megmentett már kislányként? Hosszú volt az út a szupersztárságig, őt hozom most, ez az Opelite.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A közvetlen folytatásban, a hírek után pedig olyan Rádió 1-es DJ-k, akikkel sokat találkozhatunk az elkövetkező időszakban, mert hogy javában tombol a fesztivál szezon, Stadium X, Metzger Victoria, Let You Let Me Go jön nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
3: Hű, stabil optikai net féláron.
4: Bizony, ennek a felesem tréfa.
3: Otthoni és üzleti

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 19-en érettségiztek gazdasági ismeretekből. Komplex vízvezeték fejlesztési program indul. Győzött a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. 19-en tettek sikeres emelt szintű érettségi vizsgát gazdasági ismeretekből, a Debreceni Egyetem tavaly indított kurzusának köszönhetően. Korábban ebből a tantárgyból csak a Pest vármegyei Ócsán lehetett érettségizni. A kezdeményezés különlegessége, hogy a Debreceni Egyetem a tankerületi központtal együttműködve ingyenes felkészítő kurzust is biztosított a gazdasági területek iránt érdeklődő középiskolásoknak. A kurzust a következő tanévben is meghirdetik. A 11., 12. és 13. évfolyamos tanulók szeptember elejéig jelentkezhetnek. Szeptemberben vagy októberben mutathatja be az iX4-es modelljét a BMW. Ennek gyártása már novemberben elindulhat a debreceni üzemben, írja a BMW blog nyomán a Dehír. A blog kiemeli, a BMW azt már megerősítette, hogy a kifutó G02-es X4 nem kap belső égésű motoros utódot. A cég korábbi közlése szerint folyamatosan hozza ki majd az új modelleket. A Neue Klasse technológiái 2027-ig összesen 40 új modellben és modellfrissítésben köszönnek vissza. Komplex vízvezetékfejlesztési program indult Debrecenben. A vízmű közleménye szerint a fejlesztést összehangoltan végzik a BEM tér és az M35-ös autópálya felhajtó közötti szakaszon. Az érintett csomópontok listáját megtalálják a Dehíren. A felújítást július 30-án kezdik, és várhatóan augusztus 30-án fejezik be. Az idős és kritikus hálózati rekonstrukciót az ellátásbiztonság miatt el kell végezni. Győzelemmel zárta az ausztriai edzőtábort a DVSC labdarúgó csapata. A debreceniek 1-0-ra verték a horvát Slaven Belupót pénteken. Ez volt a harmadik edzőmeccse a Civisvárosi Együttesnek a nyár folyamán. Gert Remmel vezetőedző a Loki TV-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy fontos a csapatnak az edzőtábor. Igyekeznek minden percet kihasználni, hogy fejlesszék a játékosokat.
3: A stáb részéről nincsenek előítéletek a játékosokkal szemben, sőt egy kicsit túl is szárnyalják az elvárásainkat, tekintve az erőfeszítéseiket és a mentalitásukat. Ez idáig öröm velük dolgozni.
2: A klub július 13-án szezonnyitó Matchday Fesztiválra várja a szurkolókat. A DVSC a Konferencia Liga selejtezőjében máltai vagy örmény csapattal találkozik.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
2: Délelőtt változóan felhős napos időjárásra van kilátás térségünkben. Csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kiss Márti, Király Tamás ugye ma pihen.
1: Ez így van.
0: 10 óra után viszont lesz a Rádió 1 Top 50-ben, Györke Attila pedig hát jövő héten visszatér az éterben. Most pedig Kámrád barátunkat hozom. 2025-ben, vagyis a tavalyi évben nagyon emlékezetes volt, amikor ellátogatott hozzánk Kámrád a stúdióban. Nagyon jó fej volt, tehát akkor volt friss ez a dala, a Be Mine. Hozott magával egy kis gitárt, ami olyan pici volt, mint egy ukulele, és lazán, ahogy megérkezett hozzánk, mindenféle komolyabb zenei kíséret nélkül a kis gitárjával előadta ezt a dalt, a Be Mine-t.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 8 óra után pedig Balázsék Weekend, extra pillanatok, például, hogyha valaki újra meghallgatna a lokátoros, telefonos lokátoros adást, erre már nem kell sokat várni, és mivel szombat van, nem maradhat el a Rádió 1 top 50, én jövök majd újra vissza 12 órától, és Cookie Weekend Show is lesz 5 órától.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: És a döntő pillanat.
2: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára, 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kasporra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.

0: 0-6-2-77-es telefonszámon.
1: Hello Debrecen, jövünk Hajdúszoboszló. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben repülő nap a hajdúszoboszlói repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Bessenyei Péter és Rohács Tamás. Érkezik az oktató vadászgép, a Delfin. Jönnek a világ leggyorsabb UR repülői, a sárkok, bemutatót tart a honvédség, és ejtőernyővel ugrik a miniszter. A gyerekekhez benéz majd Csüsü a sárkány, lehet majd sétarepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap jön a 100. legendák a levegőben repülő nap Hajdúszoboszlón. A belépés díjtalan.

0: Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: 19-en érettségiztek gazdasági ismeretekből. Kulcsfontosságú a klímatisztítása. Krajcsi Bence visszatér a Deac futsal csapatához. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. 19-en tettek sikeres emelt szintű érettségi vizsgát gazdasági ismeretekből, a Debreceni Egyetem tavaly indított kurzusának köszönhetően. Korábban ebből a tantárgyból csak a Pest vármegyei Ócsán lehetett érettségizni. A kezdeményezés különlegessége, hogy a Debreceni Egyetem a tankerületi központtal együttműködve ingyenes felkészítő kurzust is biztosított a gazdasági területek iránt érdeklődő középiskolásoknak. A kurzust a következő tanévben is meghirdetik. A 11., 12. és 13. évfolyamos tanulók szeptember elejéig jelentkezhetnek. Megjelent a Debrecen déli város központ fejlesztésére kiírt nemzetközi tervpályázat. A cél egy csaknem 88 hektáros területen megvalósuló, fenntartható 21. századi városrész megtervezése. A tervpályázatot az önkormányzat a városi tulajdonú Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.-vel közösen írta ki. A pályaműveket október 30-áig várják. Az eredményt várhatóan december közepén hirdetik ki. Az infrastruktúra fejlesztő felhívja a figyelmet arra, hogy az előkészítésben nem csak szakmai szereplők, hanem a debreceniek is részt vehettek. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható Debrecenben is. Így sok háztartásban újra folyamatosan működhetnek a klímaberendezések. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy nem elég bekapcsolni a készüléket. A rendszeres karbantartás az egészség és a klíma élettartama szempontjából is fontos. Arra is érdemes odafigyelni, kire bízzuk a munkát, mert a nyári szezonban a csalók is megjelenhetnek.
2: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
3: 5 parkolási zónát alakítottak ki Debrecenben, amelyeket színekkel különböztetnek meg egymástól. A sárga zóna a Pallagi út mentén, az Aquaticum körforgalom és a Móricz-Zsigmond utca közötti szakaszon található Klinika parkolót foglalja magába. A sárga zóna hívókódja 4035.
2: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
3: Krajcsi Bence visszatért a Deac férfi futsal csapatához. A 26 éves kapus az előző 3 évet a Kecskemétnél töltötte. A Hálóőr korábban 6 évet játszott a Debreceni Egyetem együttesénél, és tagja volt a Magyar Kupa ezüstöt és bajnoki bronzérmet szerző csapatnak.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: Délelőtt változóan felhős napos időjárásra van kilátás térségünkben. Csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Egyébként jól mondja valaki, jót írt Gábor, azt írja, hogy petíciót Zsülnek, nyomjuk ki a lokátort, és nézzük meg, hogy mikor keresi az asszony.
6: Tényleg, ez Zsül, kapcsold már ki!
5: Ugye? Mert annának szép végszava volt, tehát Zsül egy picit úgy szabad ember, hogy azért közben van egy lokátor. Azért az úgy egész más. Ki utazik még lokátorföldön, őszintén?
7: Én is.
5: Oda-vissza lokátor?
6: Oda-vissza
5: lokátor.
7: Nem, majd ő követed, engem nem követel.
5: Nem tudom már, csak kérdezem. Tehát oda-vissza lokátor.
6: Nálunk családi lokátor.
5: Családi lokátor, mindenki lát mindenkit. Mindenki
7: az, aki kinyomja a lokátort, az csak rosszban sántikálhat, nincs csak ezt a mondani nekem.
6: Julus!
5: Ezzel azért én nem értek teljesen egyet.
7: És na, akkor miért zavar, értek, hogy tudják, hogy hol vagy?
5: De várjátok, de nem az, hogy zavar. Tehát ez, nem
6: de
5: értek.
6: Zavar.
5: Igen?
6: Hát nem. Hát azért nem kapcsolod be. Ha nem zavarnak, akkor nem mindegy.
5: De és ha fel sem merül, hogy bekapcsolod.
7: Osonkodás, ólálkodás. Az zajlik a lokátor.
5: Fel sem merül, hogy bekapcsolod. Igen? Tehát ha nincs lokátorod, akkor tilosban sántikálsz.
7: Ez nem, nem, de az igaz ember bátran használ lokátort.
5: Szerintem ez egy rossz érva a lokátor használatra, hogy akkor biztos azért nem használsz. Mi van, ha két emberben fel sem merül, hogy bekapcsolják a lokátort. Tehát csak akkor nem
1: használ. Azt jelenti, hogy 1932-ben élnek.
5: Miért? Nem. De most csak komolyan kérdezem, miért?
1: Nem. Hát és nem akarok mutogatni és elővenni a személyi igazolványatokat, hogy ki mikor született, de...
5: csak az 50.
1: Nem akarok ezzel érvelni, hogy kicsit megvagytok.
5: Semmi baj, ha valaki használ, nem azért használja, hogy kövesse. De nekem semmilyen érvem nincs, csak nektek lokátorosatoknak mi az érvetek.
6: Tehát, hogy például az, hogy a gyerekér kimész az állomásra.
5: Most hagyjuk a gyereket. A gyerek, oké, a gyereket az nézed, követed,
1: én
5: látod.
1: Én nem mondom neked.
5: Mondjuk a két felnőtt ember lokátorozására vagyok kíváncsi. A gyereket szerintem tök jó, hogy látod, kell látnod, izgulsz, odaért, vonattal megy, beért a délibe. Szerintem az egy tök normális dolog.
6: Én izgulok a BK-ért is, érted? Ki tudja meg, mikor megy be egy bevásárlóközpontba pénzt költeni?
5: Semmi baj vele, csak kérdezem, mert mi nem lokátorosok vagyunk megtámadva, hogy biztos tilosban santikálunk. Hát, mik az érvek a nem lokátorra?
1: A lokátorra az az érvem, hogy én például rengeteg, hogy nekem alapból még szerintem soha nem volt felhangosítva a telefonom, tehát hogy csak akkor hallom, hogy csörög, hogyha...
5: Le vagy halkítva mindig.
1: Mindig folyamatosan le van halkítva, nem is tudom, hogy van egy csengő hang ez a telefonhoz, és emiatt van úgy, hogy az ember kicsit kicsekkol, hogy
5: igen, tehát ez a lehalkítás is egy érdekes dolog, hogy miért van telefonod, én is még le vagyok halkítva, és nem találom meg, ha eltűnik.
1: Szerintem bunkóság, ha van csengő hangod, tehát akkor te bunkó vagy.
5: Szóval paraszt dolog, ha valaki hallja a telefonját, így és felveszi, mikor csörög.
1: A normális emberek már kifejlesztettek egy 8. érzéket, ami pontosan akkor néz rá a telefonjukra, amikor csörög.
5: Jó, na de térjünk vissza.
7: Ez az, köszönöm szépen. Lement a fókusz a lokátorról.
5: Ne veszítsünk lokátorosaim, ne veszítsünk fókuszt.
1: Igen, szóval ennél fog, hogy van, aki elkalandozik olykor, ugye? És nem néz rá a telefonjára, mert kikapcsolódott a 8. érzéke.
5: De ezért. Mitől nyugszik meg, ha nem veszed észre a telefont, és tudja, hogy a Baross utcában nem veszed észre?
1: Nem a személyt égető mellett vagyok holtan. Azt szerintem ez jót szokott tenni, hogy...
5: Tehát mondjuk nem veszed fel 3 óráig a telefont, és látja, hogy a Baross utcában vagy.
6: Akkor tudja, okay. Otthon van az.
5: De most nem a Baross utcában laksz.
1: Péter mentőt hívna ebben a helyzetben, mert tudná, hogy akkor valami baj történt, mert mi keresni valója egy ilyen nőnek, mint én a Baross utcában.
7: De mi baj történne? Tehát én azt nem értem a ti gondolkodásotoknál, hogy...
1: Cukorsokban fekszem egy cukrászba előtt.
5: Mi az, hogy 2 darab korszállal
1: pucstortával? Cukor.
5: Megzatos cukorral.
6: Mi baj történhet?
5: Én újraélesztenek 2 darab pucstortával.
7: De akkor úgy sincs ott, és akkor majd más ember úgyis segít, majd újraélesztenek a
1: cukrászdába.
7: Cukrászdába, ha fekszel egy cukorsokkal.
5: De várj, oké, de hogy akkor én, aki nem használ lokátort, az csak azért nem használ, mert tilosban sántikál?
1: Igen.
5: Nem a, oké, de akkor aki meg használ, az meg fél attól, tehát ez az érv akkor visszafelé nem. Is megállja
1: az egy
5: a
1: igaz ember. Egy igaz ember, akinek nincs félnivalója, ha kiderüljön, hogy merre jár. Az
7: de
1: az
7: nem
1: az
7: lehet, hogy akkor a bizalom mondjuk két ember között, hogy mondjuk én nem akarom csekkolni a bizalomhoz. Pétert. Dehogy nincs hozzá köze. Miért ne bizalom? Dehogy nem.
5: Miért
7: gondolom azt a Péterről, hogyha nem látom, hogy ő most mit csinál mondjuk délelőtt 11 órakor, hogy ő tilosba jár.
1: De ki nézi délelőtt 11-kor lokátort?
7: Ti például lokátort.
1: Én soha nem nézem a lokátort.
7: Nem. Szerintem
1: akkor nézem a lokátort, amikor lefekszem mondjuk aludni, elment a haverjával piálni, nézem, hogy hajna 3, jó, mindegy, ránézek, ott vannak, iszna, jó, cső. És akkor kicsekolok. Tehát látom, hogy a János kórházban. Hát persze,
5: de tudod,
1: persze,
5: hogy hol van.
1: De én nem soha nem nézem a lokátort. A lokátor azért van ott, hogyha nem éred el a másikat, meg tud nézni, hogy hol jár. Nem
5: de miért érdekes, hogy kétfajta gondolkodás van? A lokátorosok azt mondják, hogy aki nem használ, az tilosban jár. A nem lokátorosok azt mondják, hogy azért használod, hogy csekkold. Ez a két tábor nem tud találkozni.
6: De
5: valójában.
6: Itt
5: nincs meccéspont. Tehát mindenkinek majd tök más az érvrendszere.
1: De miért jó egy párkapcsolatban például az, hogyha a másik nem tudja, hogy hol vagy, amikor nem veszed fel a telefon. Az neked miért jó?
5: De várj, nem azt jelenti, hogy nem tudja, hogy hol vagy.
1: Nem veszi fel, mert le van halkítva, és akkor ránézze, jó.
5: Na de ha nem veszi fel a telefont, és látja, hogy és látom, hogy valahol a Hungária körúton van, attól én nem tudom, hogy ő jól van-e, vagy nincs jól.
6: Ha két óra múlva is ott van, akkor tudod, hogy valami történt. Olyan
1: tudsz menni például, igen. Ellopták a telefonodat,
6: ott van például motor, hát számtalan olyan motoros sztori van, hogy lerepült az útról be a susnyásba, soha senki meg.
5: Szerintem, ha motoron ülsz, az megint egy extra, és külföld. Mész, hogy
1: nem,
5: motorozol,
1: nincs motorod,
5: akkor...
1: BKV-zol, nincsen gyereketek, csak ketten vagytok, tegyük fel. És akkor együtt vagytok egy párkapcsolatban.
7: De engem ez például nem.
5: Tökre,
7: nincs
5: tökre,
7: benne
5: tökre.
7: Ez a szorom.
1: Egyszer csak, nem tudom, hívod a másikat, és van egy rossz érzés. Nem tudod, miért csak van egy rossz érzés. Hívod, nem veszik fel, hívod, nem fel. Tudod, és akkor mit csinálsz? Ott vagy egész nap a rossz érzésed, de vagy
7: ha látom, hogy
1: érzés,
7: mondjuk a Kiskörösi úton van, akkor mit csinálja?
1: Akkor legalább ott van a Kiskörösi út, akkor egybe eszemült, hogy miért ment oda, összerakom, hogy mi a szándék, mert azért annyira random dolgokat nem csinálnak az emberek, tehát tudom, szerettek magatokra ilyen misztikus lényeként gondolni.
5: Abszolút nem.
1: Ma gondolt egyet, és Monte Carlo-ban vissza meg a kapucsinóját.
5: Most meg vagyunk, miért kicsit most meg vagyunk támadva, de hogy én csak kérdezem, hogy én sem értem a lokátor használatot. Nekem semmilyen rossz érvem nincs, hogy ti használjátok, csak érdekelnek a ti érveitek. Tőlem aztán mindenki annyit lokátor. másikat akarja, csak nem, mi vagyunk megtámadva, és kicsit igazságtalannak nem, érzem, mert hogy közben...
6: Nem, gondoljátok ezt.
1: Nem, hagyod túl gondoljátok.
6: Azt gondolod, hogy azért van bekapcsolva, hogy így napközben nézegetjük.
5: Én azt mondom, hogy akik nem használnak, sokszor az az érvük. Az más. Én nem ezt gondolom, de sokszor ezt kapjátok, hogy azért van lokátorotok, hogy bármikor egy kicsit tudjátok csekkolni. Ez rossz érv?
1: Kit érdekel, mit csináltok?
6: Ez pont ugyanolyan erős érv, mint a miénk, hogy akkor biztos tilosba jársz, ha nincs lokátorod.
1: Ez olyan, mint az életbiztosítás.
5: Nem tud találkozni.
1: A lokátor az olyan, mint az életbiztosítás, hogy nem szokott kelleni, de egyszer fog kelleni, akkor viszont jó, ha van. Tehát full ugyanezt tudja.
6: Igen, és amikor kell, akkor már nem tudod bekapcsolni.
1: Ez nem egy ilyen éles stílus, hogy meg fel kellett kijutaszkodni.
7: Merre van?
5: Oké, de itt azt írja, hogy ez is egy jó felvetés, hogy ez nem egy generációs különbség, hogy Eszter már mondjuk egy tök másik generáció.
6: 56 éves vagyok.
5: Nem, azt mondom, hogy mi telefon nélkül nőttünk föl, mi van bennünk egy ilyen, hogy nekünk ez még nem volt, és fölnőttünk, és nem szorongtunk, míg mondjuk lehet, hogy az Eszter, aki 20 évvel fiatalabb, mint te, már egy tök másik generáció, és azt mondja, hogy igen, ez már egy generációs kérdés a lokátor, mert ő már hozzászokott ahhoz, hogy látható, elérhető, és akivel van, szintén látható, és mindig
7: biztos
5: elérhető.
7: Benne van.
5: Tehát, hogy van egy mi máshogy gondolkodunk mondjuk erről.
6: Például egy csomó fiatalnál, tizenéveseknél haverok vannak benne.
7: Így van. Lányomnál is így van. Abszolút.
1: Nekem is van haverom. Nélkülön mentek el Párizsba, csak mondom neked, így tudtam meg. Kereste a férjemet, hogy hol iszik, és akkor látom, hogy a haverom meg Párizsba vannak. Akkor látom, hogy ketten is vannak közülük, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez már egy eltervezett kihagyás volt.
7: De látod, milyen rossz érzés, hogy ezt megtudtad. Lehet, hogyha nincs lokátor, nem tudod meg, és nincs rossz érzés. Boldog ember lennél, nem tudtad volna meg.
1: Ehelyett pedig egy toxikus SMS-t kaptak helyette. Nem parább, hogy tudod, hogy mikor nincs otthon a gyerek. Hát ha már most nagyon akarnék
5: benni. Nem, a gyerek szerintem tök jó, hogy van. Tehát a gyereket látom. Gyerek eltűnése, meg egy felnőtt párkapcsolat szerintem nem ugyanaz. Az tök jó, hogy látod.
7: 15 évesen elindult nyilván.
5: Megközlekednek, edzésre megy, az tök jó. Itt két felnőtt ember. Igen. Kémiája az érdekes, hogy akarom-e látni, kell-e látnom, bizalmi kérdés, nem bizalmi kérdés, azért teszem föl, mert nem bízok benne, vagy azért nem teszem föl, mert tökre megbízom benne, és elhiszem azt, ahol ő van.
1: Szerintem sokat elmond egy párkapcsolatról az, hogyha nem mered felrakni a lokátort. Ez az csak az, és ezt csak most itt hagyom a levegőben.
5: Azt mondod, hogy aki nem lokátorozik, az igen? Biztos, hogy csak azért nem lokátorozik, mert tilosban jár.
7: Mondom, nem.
5: És mi van, ha azt mondja, hogy nem, én annyira mondom, megbízom benned, hogy nem kell lokátor.
1: Nem, én azt mondom, de hogy a párkapcsolat dinamikájára rávilágít az, hogy az ember, hogy miért az, tehát, hogy akinek gyereket szülsz, meg tudom, családi kötelékben vagytok egymás, hogy miért probléma, hogyha tudja, hogy hol vagy.
6: Igen, hogy mi a baj miért vele, érted? Tehát, hogy akkor ugyanez
1: a csapat vagyunk, srácok.
6: Ugyanez tehát... a, igen.
5: Én erre úgy tudok gondolni, hogy van egyfajta személyes szabadságod, amikor ő azt csinál, amit akar, és nekem nem feltétlen, nem az, hogy nincs hozzá közöm, hanem tök jó, hogy van, önálló individuum. Miért kéne nekem tudnom, hogy ön minden
1: pillanatban
5: elmegy, csinálja a dolgát, én is fölhívom, hogy figyú, meg vagy, hol vagy.
1: Ekkori sérülés, amúgy is az...
5: Na, tudtam, az egész megszólás végén kijön
7: én veled
5: az,
7: vagyok.
1: Nem fogom hívni anyádat!
5: Mert... Kijön az, hogy én vagyok a kretén. Figyelj, most csak kérdeztem a lokátorosokat, a nem lokátorosokat.
7: És figyelj, hadd mondjak már hozzá egy mondatot. Mi van akkor, hogyha mondjuk én szeretnék mondjuk kimenni, mit tudom én, nekem ez van kedvem, fölmegyek a Mátrába, volt ilyen, és leülök a Benepataknál egy kicsit, mert magányra vágyom, és szeretnék ott lenni. Miért kell azt a Péternek tudnia például, hogy én ott vagyok? De miért kell ezt neki tudnia?
6: Én a Balázsra
7: értek egyet, miért nem lehet egy privát szférám?
6: De a Péter miért mondaná ezt? Hát fölmész és kész.
7: De miért kell tudnia, hogy én ott vagy?
6: És ha jön egy gímszarvas, és megcsinál a Benepatak.
7: Akkor lesz egy jó napom.
5: Tökéletes,
1: tovább is azt mondom, hogy a párkapcsolat minőségéről mondál sokat ez a dolog.
5: Nagyon,
1: mert az, hogy igen? Tudják, hogy hol vagy, az nem azt jelenti, hogy azonnal haza is kell jönni.
7: De nincs egy személyes terem, nem lehet.
1: Úgyhogy látom, hogy a bát, mert ugye erre asszociáltok.
5: De a párkapcsolat minősége nem jelenti azt, hogy ott van, ahol szeretne, és nem kell csekkolnom.
7: Utólag elmondom neki.
6: De így is ott vagy, ahol szeretnéd.
5: De nem. Értem, de nem akarom, mert hogy rábízom,
1: de nem az van, hogy bemondják, hogy
6: sebességbarátság. Érted?
5: Nem tagadás, csak kérdezem, hogy valójában az is lehet egy jó minősége, hogy nem kell lokátor, mert hogy igen, annyira erős igen, a bizalom, hogy semmilyen lokátori dolog nincsen.
1: De ez nem, arról, nem, belé, de nem bennetek nem bíznak az emberek, hanem az életben.
5: Na, azért,
1: az nem, életben
5: azért
1: nem
5: aki lokátort használ, azért azt nem mondjuk, hogy csak azért tesz teszem föl, csak jó, azért teszem föl.
7: Aki antibiotikumot használ, az nem bízik az immunrendszerében.
5: Minden lokátoros maximálisan megbízik a párjában. Csak azért teszi fel, hogy a közlekedési baleset hát, van, tudja, hova kell menni. Persze,
8: hagyjuk már. Mit keres ez a brancsoló helyen?
6: Ez ugyanaz az érvelés, mint amit mi használunk, hogy akkor te meg nem
1: bízol. Tudom, hogy hol van, aztán nem tudom, mit csinál.
8: Tehát hát és onnantól kezdve indul a kattogásotok, most így, hogy ott van, a... de mit csinál?
1: De miért kattog?
5: Azt írja valaki, hogy...
8: Nem akarból indulj ki.
5: Üzenet? Vagy minden, kötődési zavarosnak sincs lokátorra, mert félnek. Tehát aki nem teszi magát lokátorra, az fél.
1: Annyira tét nélkül az egész lokátor, hogy engem az ijeszt meg, amennyire
5: izé. Én a tét nélküli dolgokon való vitatkozás, szerintem a legjobb, mert két nagyon messze álló tábor van. Figyelj, itt egymástól.
1: Tehát... Ha valaha gondolnék rá, hogy mi lehet abból, hogy lát engem a lokátoron, akkor már azon elgondolkodnék. Érted?
6: Igen, akkor már nem tennéd föl, érted? Tehát, hogy te
5: ezt most nem értem, de bocsánat, elég hosszú estén volt.
6: Igen, azért nem teszed föl.
5: Eddig rajta voltam a lovon, most lehet, azért nem teszed föl, mert...
6: Igen, mert azon gondolkodsz, hogy akkor majd látni fog, és úristen, mi van?
8: Nem,
6: semmi?
8: Nem, nagyon rossz érv. Én azért nem teszem föl, mert én nem akarom látni, hogy a Péter hol van. Mert én annyira megbízom benne, hogy én nem érdekel.
6: Nem megbízol benne, akkor nem mindegy.
8: De nem akar, hát ez tudod, a személyes hogy... tere a Péternek, a személyes de tere. Én nem akarom őt csekkolni, hogy délután fél kettőkor hol van.
6: De nem csekkolod.
8: De ezzel csekkolod, Feri.
6: Soha életemben rá nem nézted a béka.
1: Na, de nem akkor
5: azért
1: nézed.
5: Biztos néztél már a béka lokátorára.
6: Hogy így, hogy én
5: hát
6: fölemeltem.
5: Hát nem, közben kettőkor, hogy ránézek, hogy hol van. Hát azért van lokátor, hogy néha ránéz.
6: Például tudtam, hogy...
8: Hát akkor vegyétek le a telefonotokról, ennyire szabadok vagytok. Hát akkor mi van rajta?
6: Hogy például most kimentek négyen, csajok ugye
5: Horvátországban.
6: Szerintem, jó van, kint
5: szerintem
6: vagytok,
5: négy csaj egyedül külföldön tök jó, hogy látok.
6: De ez
5: olyan, mint a gyerek, hogy ez egy picit szélsőséges érvelés, mert de, nem találsz valódi érvet, ezért szélsőségesen érvelsz.
6: Nem.
5: Külföldön mentek négyen, Szerbiába, persze, hogy látsz, hogy hol van.
6: De akkor miért kéne levennem?
5: Nem kell levenni, nem kell levenni.
1: Igen, meg nem is értem, hogy...
6: Tehát, hogy nincs olyan, hogy szerda délőtt 11 óra, na vajon hol a
5: mi jobban meg vagyunk most támadva, mint ti. Ti vagytok, ti jobban támadtok minket.
1: Azt magyarázd meg nekem, hogy miért van az, hogy van egy párkapcsolat, van egy gyerek, és ha a gyerek az legitimálja a lokátort, ha nincs gyerek, akkor nem legitimálja. Tehát, hogy a párkapcsolat miért nem tud annyira fontos lenni, mint a gyerek, érted? Tehát, hogy
8: ez nem
1: hogy
8: gyerek, van? És van egy felnőtt ember, és megbízom benne egy gyereknél, 15 éves volt a Karin, amikor átkerült ez a telefonjára.
1: De ez nem a bizalomról szól, hanem a gondoskodásról.
8: De én felnőtt emberként kezelem őt, és van olyan felnőtt ember, hogy elmondja nekem, hogy mi volt a napjában, mert beszélgetünk.
1: Feltételezés mögöttem, mert már...
8: Hát de ti tételezitek ezt föl róluk, hogy azért nincs rajta, mert rosszba sántikálunk.
1: Nem, te ezt magadtól mondod, tehát ez most egy...
8: Nem.
5: Hát ti azt mondjátok, tehát a lokátor a lokátorosok főérve.
1: Én azt mondtam, hogy miért fontosabb a gyereknek a jóléte, mint a párkapcsolatodnak a jól
5: és azt is mondtad, hogy nincs...
1: maga a lokátor az nekem abban segít, hogy megbizonyosodok arról, hogy a másik jól van, nem arról, hogy mit
5: és
1: csinál,
5: a párkapcsolat dinamikáját mutatja, ha nincs. Ez egy érvelés hát amellett, hogy itt valami susmus van.
8: Este beszélgetünk, és elmondja, hogy mi volt.
1: Mert olyan dolgokat
6: látunk. Mert nekünk tét nélküli ez a lokátoros dolog.
5: Nekünk meg tét nélküli nincs föl.
6: Te ugrálsz rajta, hogy
5: én ugrálok a legsemlegesebben, próbálom most ezt a témát közvetíteni. Oké, de azt kijelenthetjük a beszélgetés végén, hogy a lokátorosok nem csak akkor néznek rá a lokátorra, ha valami baj sejtenek. Én itt azért
1: jelentünk. Felesküszöm neked. Felesküszöm neked a körömbei cukrászdára.
5: Hát azért most a magatok nevében vagytok lokátorosok, de legyetek általános lokátorosok.
1: Zsül, meg lehet nézni a telefon, hogy milyen gyakran nézi valaki a lokátort?
5: Nem, azt nem.
1: Azt, biztos meg lehet, mert az applikáció...
8: Azt nem, sajnos, nem. Milyen szomorúan mondta.
1: De hogy szerintem meg lehet nézni, melyik applikációt mennyit használ, mindjárt megkeressük, amelyik nézzük a lokátort. És akkor fényderül az igazságra.
5: Akkor bukó van?
1: Jó,
5: adom. Egyébként értem az érveléseteket.
8: Meg nincs ebbe semmi. Ha nektek ez jó, akkor legyen. Nincs ebbe semmi. Ebben nincs egy olyan, hogy... Nincs ebbe semmi.
5: Nincs ebbe semmi.
8: Hát ha ti így szeretitek élni az életeteket, éljetek így. Én mindig ezt vallom. Viszont én meg így szeretem élni, én meg így élem.
5: De pro és kontra, itt nincs között. Tehát pro és kontra, vagy nagyon sokan, hogy igen, vagy az a szégyen, ha valaki lokátorozza a párját, vagy a minden nem lokátorozó tilosban jár. Között kell megtalálni az igazságot valójában, mert ez van. Jó!

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 19-en érettségiztek gazdasági ismeretekből. Ítélkezési szünet lesz a törvényszéken. Hamarosan elkészül a görögkatolikus főszékes egyház. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. 19-en tettek sikeres emelt szintű érettségi vizsgát gazdasági ismeretekből, a Debreceni Egyetem tavaly indított kurzusának köszönhetően. Korábban ebből a tantárgyból csak a Pestvár megyei Ócsán lehetett érettségizni. A kezdeményezés különlegessége, hogy a Debreceni Egyetem a tankerületi központtal együttműködve ingyenes felkészítő kurzust is biztosított a gazdasági területek iránt érdeklődő középiskolásoknak. A kurzust a következő tanévben is meghirdetik. A 11., 12. és 13. évfolyamos tanulók szeptember elejéig jelentkezhetnek. Szeptemberben vagy októberben mutathatja be az iX4-es modelljét a BMW. Ennek gyártása már novemberben elindulhat a debreceni üzemben, írja a BMW blog nyomán a Dehír. A blog kiemeli, a BMW azt már megerősítette, hogy a kifutó G02-es X4 nem kap belső égésű motoros utódot. A cég korábbi közlése szerint folyamatosan hozza ki majd az új modelleket. A Neue Klasse technológiái 2027-ig összesen 40 új modellben és modellfrissítésben köszönnek vissza. Ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken, valamint a járásbíróságain július 15-től. A bíróságok majd csak augusztus 20-át követően tartanak tárgyalásokat. Polgári ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időszaka. Ezt viszont nem lehet figyelmen kívül hagyni olyan ügyekben, amelyekben az eljárásjogi törvény kifejezetten így rendelkezik. A szünetben a bíróság közigazgatási ügyekben ítélkezési tevékenységet nem végez. Október elejére fejeződhet be az Istenszülő oltalma görögkatolikus főszékes egyház felújítása. A kivitelezés során padlófűtést alakítanak ki, légkondicionáló berendezéseket szerelnek be, valamint megújult a hangosítási és a kamerarendszer is. A kivitelezés most ért olyan fázisába, amikor már a hívek nem látogathatják a debreceni templomot. Erről Gál Attila, a Palladian Kft. Generál kivitelezője beszélt.
2: A művészi festésnél a földszinten és az oldalsó falakon azok a munkák következnek, ami nagy koncentrálást igényel, aminél oda kell figyelni, hogy méltóképpen lehessen befejezni ennek a szép épületnek a kivitelezését.
1: A korszerűsítés mintegy 2,5 milliárd forintba kerül. A templom nyitásáig a görögkatolikus egyház közösségi házában tartanak szertartásokat. Délelőtt változóan felhős napos időjárásra van kilátás térségünkben. Csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Van egy csomó izgalmas hír a világban, gyerekek, hát itt foci vb-zünk meg ilyenek, de hát mi, akik a fővárosban éljük napjaink bizonyos részét, ugye, hát új szabályzással állunk szembe, azt nem tudom, hogy hallottátok-e.
1: Mit szabályzunk?
0: Ugye, már elindult a parkolóórák megszüntetése.
2: Ja, ez a turistára gondoltam, de jöhet az is, jó?
0: Ja,
2: akkor kezdjük.
0: Igen?
2: Turistásra? Bármelyik jöhet.
0: Mert egy óra múlva ugyanezt elmondom. Jó? Na, akkor egy turistáról fogunk most beszélgetni, akit a családja, egy brit foci szurkolóról van szó, aki elindult Amerikába, egészen pontosan Bostonba, hogy ott a meccseket megnézze.
2: Fiatal, idős, azt tudjuk?
0: Egy idősödő, hát idős. Ilyen korombéli, tehát idősödő fiatal ember, vagy úriember elindult, és a családnak egy 10 nap után föltűnt, hogy nem jelentkezik.
2: Hogy nincs meg az ember.
0: Nincs meg
1: édesapám,
0: az ember.
1: Édesapám, édesapám.
2: Nagyon megijedtem.
0: Azért gyerekek, az is, hogy 10 nap után jut eszedbe, hogy hol lehet a fater? Gyerekek, elment Bostonba, nincs. Nem tudták fölhívni, és nem posztolta az egyébként a közösségi médián, ő viszonylag aktív volt. Oda se posztolt, és így 10 nap után elkezdték keresgélni a csávót, aki egyébként felszállt a repülőgépre, és megérkezett a B betűs városba, Boston helyett Barcelonába.
2: Ezek a teljesen felfoghatatlan történetek, hogy ez hogy tud megtörténni.
0: Tehát elindult Bostonba.
2: Honnan? Nagy-Britániából.
0: Így van, aha. Így van, hogy ugye a csapat állnak, hát ugye az angoloknak szurkoljon, Barcelona árzogott átszállás volt, tehát odáig eljutott. Igen, ám, és a testvére elkezdte keresni 8-10 nap után, a Facebookon kiírták meg, hogy
2: nem egy
0: aggódós
2: család, nem szoronganak én nagyon, ugye, hogy azért 8-10 nap után már lehet, hogy elengedsz egy-két telefont. Nekik akkor tűnt föl.
0: Én úgy szoktam utazni, hogy ahogy odaérek valahova, akkor azért anyámat fölhívom, hogy mama, itt vagyunk, igen. Meg vagyunk.
1: Ez
0: meg
1: vagy. Egészséges, hanem a feleségedet hívott fel, az anyámat.
0: Ugyanis a feleség igen, velem van, tudod?
1: Ja, igen. De a motoros is túrákon, ugye?
0: Igen. És hát az történt, hogy lemerült a telefonja a csávónak. Na most, mi jut eszedbe ilyenkor, amikor lemerül a telefonod?
2: Hát, hogy feltöltöd.
0: Oké, nincs igen. Nálad a töltő.
2: Veszel egyet,
0: vagy...
1: Kölcsönkérsz,
2: igen. Igen. Tehát megoldod azért, ez nem egy nagy kihívás, hogy föltöltsd a telefonodat.
0: Oké, a csávó azt mondta, hogy hát erre neki tulajdonképpen nagy szüksége nincs az elkövetkezendő napokban, ezért nem töltötte föl a telefonját. Útlevele és pénze pedig volt...
2: Csak egy órára lehetnék ennyire szabad gondolkodású. Tehát pedig nem vagyok egy nagyon szorongó ember, de csak egy órára hadd legyek.
0: De várjál, hogy... itt jön a kérdés, hogy ugye miért nem ment tovább Bostonba, Barcelonából, ugyanis a repjegye a telefonján volt, digitális vonalkódos
2: repjegy. Igen, nincs repjegy se, és nincs telefon.
0: Nincs le van merülve. Nem töltött föl
1: szabadságban.
0: A telefonodat.
1: Szabadság.
0: Nem töltött föl a telefonodat, és mutatod be a Bostonba szóló, mert valószínűleg meccsjegye is volt egyébként.
2: Hát valószínűleg minden megvolt, igen.
0: Igen, szállással együtt, de mivel volt útlevele, meg volt pénze, ezért úgy gondolta, hogy Barcelona tulajdonképpen nem egy rossz hely.
2: De szeretnék, csak így, csak egy napig hagyd leessek ő, ennyire szabad.
0: Igen, és azt csinálta a csávó, hogy volt egy csomó szurkoló a városban, és ő mindig csapódott valakihez, akivel elment egy kocsmába, vettek italokat maguknak, és megnézték a meccseket a barcelonai kocsmákban, és eszébe nem jutott senkinek szólni, hogy mi van vele. De egy rohadt szót se.
2: És mennyi idő után került elő?
0: Hát azt hiszem, hogy 10. napra találták meg, úgy, hogy valaki fölismerte a csávót, miután a tesója elkezdett posztolni mindenhol, és akkor elkezdték keresni a hapsit.
2: Hogy keresik az embert?
0: Na de 8 napig a szállodában nem kérsz egy töltőt.
2: Én szerintem ez egy ilyen, valahol egy tudatos kicsekkolás. Igazából a csávóból a szabadságot irigylem nagyon. Tehát ez, hogy így tudsz kicsekkolni, és kimersz, és nem izgulsz, hogy izgulnak, érted? Hogy mit okozol a rokonoknak, hogy szoronganak, hogy elraboltak, hanem te ezt ennyire meg tudod csinálni, ez valójában
1: elmondom neked,
2: ez nagyon pszichopatának kell lenni, de valahol egy kicsit...
1: Ez egy nagyon old school srác volt. Ő szerintem úgy volt vele, hogy tudjátok, hogy elmentem, az a jövök majd. Nem?
2: Hát, igen. Elment, de azért csak valakinek csak szólsz.
1: Mennyit kell inni ahhoz, hogy ne tűnjön fel neked, hogy eltelt 10 nap?
0: Meg hogy ne érdekeljen, hogy ne akart föltölteni a telcsidet, ne akart semmit csinálni. Te tulajdonképpen jól érzed magad Barcelonában, kocsmára jársz, találkozol új emberekkel, cimborákat szerzel magadnak, megnézed a meccseket, és kész.
2: Mikor a szülőkkel nem jó a kapcsolat, nem vagytok napi kapcsolatban. Van a tesód, akivel lehet, hogy 2 hetente beszélsz. Tehát lehet egy élethelyzet, hogy 10 napra kicsekkolsz, de nagyon nehéz, mert valakinek azért csak feltűnik, hogy kicsekkoltál, vagy hogy nem vagy meg, nem? Tehát, hogy valaki azért el kell keresni 10 nap után. Ha nem talál meg, vagy nem keres, akkor meg olyan életed van. De nem tudom, hogy rossz-e ezért ebben a formában. Ez a fajta bátorság. Azt mondja, itt vagyok. Se telefonom, nem megyek sehol, lemerültem. Élem, ami itt van.
0: Nem aggódsz azért, hogy mit gondolnak a szeretteid? hogy mondjuk a családja nem is volt, de hát van egy testvére, érted? Akinek, hogy legalább annyira föltöltöm a telefont, hogy hello, bratyó, itt vagyok Barcelona, de ma minden oké, majd megyek.
2: Igen, vagy hogy meg vagyok, vagy meg élek. Vagy,
0: igen, hogy nem szóltál volna.
2: Még az is durva, hogy elindul, és Barcelonában megtalálják közösségi posztok alapján. Tehát az hogyan? Kemény. Hogy itt bulizik velünk, érted?
1: Hát, ha láttad a képet róla, hogy néz ki, szerintem azért...
2: Muti, zsültet be, vagy keresd meg, Léci?
1: Jó, ez a spanyol szabadság, de szerintem van egy felső határ ennek, mert...
2: mert hogy ez már egy kicsit erős. És 10 napig bulizott, jól érezte magát, lemaradt a VB-ről.
0: Megnézte az összes meccset tévében, tehát televízióban megnézte, helyi kocsmákba járt, barcelonai kocsmákba járt, talált magának szurkolótársakat, és ennyi, és tök jó érezte magát.
2: Vagy kicsit úgy hangzik, hogy lehet, hogy a csávó soha nem volt külföldön, elragadta az első város, teljesen lefűzött, és azt mondta, hogy mindegy, hova indultam, jó, ez itt nekem. Jó, tehát, hogy valami ferdülés van az emberben azért, nem? Tehát nem egy teljesen természetes történet. De még ha be is rúgsz, és 3 napig részeg, vagyis egy idő után elkezdesz azért így visszailleszkedni a saját életedbe.
1: Nem lett az, hogy egyszerűen csak elege volt az otthoniakból?
2: De, kicsekkolt.
1: Hogy ezt mondta, hogy állandóan szívjátok a vérem, meg nézsek oda,
2: Geri Hevíti hívják.
0: Geri Hevíti,
2: ez a neve. Igen, jól néz ki a csávó.
0: Tök boldog.
2: Egy 50-es, bajszos, hát 55-ös.
1: Úgy néz ki, mint Gulyás Gergely.
2: De igen, kicsit, egy kormányinfó után.
1: Gulyás Gergely mondjuk 15 év múlva.
2: Igen, 15 év múlva kicsit megrogyva. Még igen, ellenzékben. Szóval én bírom az embert egyébként. Van egy fotó róla, bajszos, rövidújú pólóban támaszkodik egy pultnál. Nem tudjuk, a kép maga mikori. De ugye itt már posztol a nővére, hogy igen, hát ő keresi a testvérét.
1: Egyébként rájuk meg, hogy a háttérben meghúzódó aperolszáról beszéljük.
2: Igen, háttérben kis idősödő férfiak szintén nagyon isznak. Tehát így néz ki az ember. De van a tekintetében valami, igen... 60 vagyok, valószínűleg már fölnevet két gyereket, a családja már nem izgul ért, és azt mondja, igen, kicsekkolhatok.
1: Jóló, ez egy
2: igen, jóló. Igen, jóló, megtehetem, kicsekkolhatok. Igen, én boltban nem tudok elmenni két hívás nélkül.
1: Ez konkrétan.
2: Tegnapi nőből kiindulva tuti, ő a Hisense játék győztese.
1: Amúgy tényleg lehet, hogy amúgy hány, erről kéne csinálni kutatást, hogy akik elindultak amúgy megnézni ezeket a foci meccseket, hogy velük mi történhetett még? Tehát hány jutottak el a valós helyszínre?
2: Hogy milyen sztorik lehetnek itt a VB-n, gondold el, itt hány történet lenne? Nektek mikor tűnne föl, hogy eltüntetek, tessék? Ki mennyi időre tudna úgy kicsekkolni, hogy valójában mennyi? Az 1 perctől a 10 óráig időintervallumban tippelek, kinek mikor, mikor kezdene el kikeresni, tessék. Mennyi időtök lenne? Őszintén, hogy még szabadok vagytok.
0: A gyerekeim felől nagy érdeklődés már nincs, abban az esetben, ha van pénz a kártyájuk.
2: Oké, van pénz, ők mondjuk nem csörögnek rá.
0: Ők úgy este fele szoktak érdeklődni, mikor
2: itt van egy órát tudok neked adni eddig, tehát még 1 órára vagy csak szabad. Anyád szokott a naponta hívni?
0: Nem, a mama, hála Istennek. Várjál, ha kiváltottam a gyógyszereit, ugye ott havi gyógyszert, ha megvettem a cigi gyógyszert neki, akkor tökre el van hetekig, akkor nem is érdeklem. Jó?
2: Teljesen reálisan. Béka, mikor lenne először úgy feszült, hogy 10 órakor még hallott adásba, de nem vagy meg, és rád csörögne? Mi az első jelentkezési pont?
0: 10:05.
2: 10:05-kor te hívod.
0: Szarba vagyok.
2: Tehát van 5 perce.
0: Van egy jó 5 perc.
2: Mennyi időd van? 10 órakor kicsekolsz adásból.
1: Gyerek vagy a férjem.
2: Aki először rácsörög, mennyi időd van?
1: Ha a gyereknek lenne telefonja, akkor szerintem egy ilyen 7,5 perc. Lenne, hogy ugye nincs neki, úgyhogy távol tart vettől, de így is szoktam kapni hangüzeneteket. Nem mutatok egyet, amit az apjára telefonja szokott.
2: Jó, gyerek, nincs pár, kivárod.
1: Szerintem Péternek egy ilyen 2 óra után gyanús lenne, 2 óra.
0: De csak azért, mert nem jelentkezel.
1: Igen, mert ugye napközben pötyögtök egymásnak.
2: Aha, tehát nagyjából van 2 órád, amíg szabad vagy.
1: 2 óra, tehát hogy ez elmond arról sokat, hogy például milyen szeretőt tudnék tartani magadnak. Mert...
0: Gyorsat.
2: Van 2 órád, amíg szabad vagy.
1: De benne kell legyen az utazás is, tehát.
2: Jó, tehát van egy 7 percünk, van egy 2 óránk. Zsül, mennyi időd van? Tehát onnantól kezdve, hogy 10-kor itt leteszed a lantot, estig?
0: Persze. Ha nem jelentkezel egész nap, akkor nem szó.
2: Nem sörögsz egész nap. Mennyi időd van? Egész napig megvan.
3: Persze, este kiderülne azt, hogy büdös van, mert nem pakoltam be a mosogatógépet, akkor kiderülne.
2: Ja, de, nincs nap, de nincs napközben egy holva.
3: Nincs.
1: Nézd, már nem jött haza a mosogatógépet.
2: Minek? Ki a legszabadabb ember itt a stúdióban? Tehát estig azt csinálsz, amit akarsz.
1: De ez azért van, mert Zsült alapból szerintem így ismerte meg az asszony, hogy ott néha lejött a hegyről, akkor megettek valamit.
3: Nem szokás, ez az 5 percenként telefonálgatjuk.
2: Tehát lenne 10 órát, hogy odamész, azt csinálsz, kicsekkolnád. Tehát 10 óra után kezdene feltűnni a családnak, a párodnak, hogy nem vagy meg.
3: Igen.
0: Semmi ucika, mucika, puszika. Egész nap nincs.
2: Nincs. Tehát van egy, van egy 7 percünk, van egy óránk, nem. És van egy egész napunk. Nem állunk rosszul egyébként. Nem állunk rosszul ebben a formában. Na, ehhez képest a csávó 10 napig tudott eltűnni. Tehát ezért ez egy nagyon...
1: Csak a hangzeteket...
2: Frízsül. Azt írja, aki frízsül.
1: Csak még ennyit hajmutassam meg nektek, hogy én ilyen hangzeteket kapok, amikor nem figyelek egy picit.
4: Ugye, hogy a macskának is veszel valamit, igaz?
1: Tehát, hogy...
2: nem vagy szabad, nem tudnál
1: elfogni. Tehát, hogy elmentem tegnap a praktikerbe, és azt mondta, ugye a macskának is veszél valamit, igaz?
2: Teljesen egyértelmű, ami nagyon meglepő, hogy messze Zsül a legszabadabb ember közülünk. Egész napra tűnhetne úgy el, vagy ölhetnénk meg, vagy mehetne világá, vagy zarándok útra, hogy este tűnne fel, hogy ő nincs. Tehát ő van a legközelebb a barcelonai emberekhez. Messze, messze. A szabadság embere vagy Zsül.
1: De Zsül, van rád, hogy nyomkövető?
0: Ú, tényleg, le? Lokátorod
2: van? Van lokátor?
1: Ez egy kamu magabiztosság akkor, ne haragudjál meg. Aki ott van az elektromos nyomkövető, az bármit csinálhat, hiszen tudják, hogy hol van.
2: Igen, megnézem azért a posztját de ennek az embernek.
1: Mennyi, neked mennyi a szabadságod?
2: Hát ugyanúgy pár perc lenne szerintem. Pár perc, persze, okay. Hívnak a gyerekek, hív a Viki, telefonban, nem vagyok meg, hol, szerintem ugyanott, mint Feri. Tehát, hogy így nem tudsz nagyon kicsekkolni. Tehát olyan annyi minden dolgod van, meg annyi helyre mész, meg annyi helyen vagy, hogy sanctalan. Ez meglepett ma reggel.
1: Igen?
2: Itt ül ő, csöndben 15 éve.
3: Látod,
2: és messze.
3: Látod, fel se tűnök.
2: Te maga vagy a szabadság.
1: Istenem.
2: Igen. Istenem. A fizetési felszólítás lenne az első érdeklődés a közüzemi szolgáltatóknál, írja egy hallgató.
1: De amikor Péter elmegy a haveréval inni, mert ők mondjuk évente négyszer elmennek ilyen háromnapos ilyen ivás túrákra, amikor csak ilyen mennek általában a kelet-európai országba valamit itt csinálni, akkor én azt szoktam csinálni, hogy ahogy elindultak, akkor van egy ilyen izé, hogy jó, akkor elindultatok, hogy akkor szabad a gazda, és másnap reggel kapok általában egy üzenetet, ilyen hajnal 4 és 5 között, amikor hazajöttek a szállásra az első nagy etapból. És igazából akkor szokott jelentkezni, meg egyszer a közepén felhívom, hogy akkor hogy a gyerek lássa, meg ilyesmi, de hogy hajnalban szokott írni, hogy haza tudtunk úszni, hárman elhullottak, tudod, egy nem tudom, megsérült tartósan, és a többi, és ennyi.
2: Akkor viszonylag ő is ki tudna csekkolni egy időre. Egy
1: ha felbosszant, időre. Akkor hosszabb időre.
2: Akkor hosszabb időre. Ez kemény, gyerekek. Anna, még akartál, amit mondani, csak Zsülci közben. A szabad ember integetett.
5: A szabad emberhez annyit, hogy azért akinek lokátor van a telefonján, az nekem nem az igazi szabadság, jó?
2: Micsoda pirítás!
5: Hát, hogy nem.
2: Szabad, igen, az volt a kérdés, csak hogy mikor veszik észre, hogy eltűnt.
5: Hát ugye nézi a lokátort, szerintem bármikor látja, hogy nincs rajta. Nekem nincs lokátorom, engem én reggel szoktam beszélni, és utána, ha nem vagyok, akkor estig.
2: Te is estig
5: nem, szabad vagy. Én is szabad, de nincs lokátor a telefonomon. Há, és nem is lesz.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 19-en érettségiztek gazdasági ismeretekből. Kulcsfontosságú a klímatisztítása. Győzött a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. 19-en tettek sikeres emelszintű érettségi vizsgát gazdasági ismeretekből, a Debreceni Egyetem tavaly indított kurzusának köszönhetően. Korábban ebből a tantárgyból csak a Pest vármegyei Ócsán lehetett érettségizni. A kezdeményezés különlegessége, hogy a Debreceni Egyetem a tankerületi központtal együttműködve ingyenes felkészítő kurzust is biztosított a gazdasági területek iránt érdeklődő középiskolásoknak. A kurzust a következő tanévben is meghirdetik. A 11., 12. és 13. évfolyamos tanulók szeptember elejéig jelentkezhetnek. Megjelent a Debrecen Déli Városközpont fejlesztésére kiírt nemzetközi tervpályázat. A cél egy csaknem 88 hektáros területen megvalósuló, fenntartható 21. századi városrész megtervezése. A tervpályázatot az önkormányzat a városi tulajdonú Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.-vel közösen írta ki. A pályaműveket október 30-áig várják. Az eredményt várhatóan december közepén hirdetik ki. Az infrastruktúra fejlesztő felhívja a figyelmet arra, hogy az előkészítésben nem csak szakmai szereplők, hanem a debreceniek is részt vehettek. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható Debrecenben is. Így sok háztartásban újra folyamatosan működhetnek a klímaberendezések. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy nem elég bekapcsolni a készüléket. A rendszeres karbantartás az egészség és a klíma élettartama szempontjából is fontos. Szabó Zsoltot, az iStar Service kivitelezésért felelős ügyvezető igazgatóját hallják.
3: Ezek a mai berendezések már tudják a hűtést és tudják a fűtést egyaránt, és pont a két üzemmód miatt én azt gondolom, minimum kétszerre. Mindenféleképpen illik egy berendezést kitakarítani, illetve a másik szempont mindenképpen az új berendezés vásárlás esetén, ha valaki új berendezés vásárol, ott a garanciának is feltétele.
2: A szakemberek szerint a nyári csúcs szezonban akár több hetet is várni kell egy időpontra, ezért nem érdemes megvárni, amíg a berendezés meghibásodik. A rendszeres karbantartás ráadásul a klíma energiafogyasztását is kedvezően befolyásolhatja. Győzelemmel zárta az ausztriai edzőtábort a DVSC labdarúgó csapata. A debreceniek 1-0-ra verték a horvát Slaven Belupót pénteken. Délelőtt változóan felhős napos időjárásra van kilátás térségünkben. Csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend.
1: Vendégünk van, mert hogy egy nagy dolog történt vele, és hát ennek szeretnénk egy kicsit teret adni. Ugye őt nagyon kedveljük, nagyon szeretjük, és 30 év után vendégünk ugye visszatért Nigériába, hogy meglátogassa a családját. Gyerekek, már a történet önmagában zseniális, hogy meglepi az édesapját visszatértő Nigériába. 2 hónapot töltött kint Nigériában a családjával. Az egész történet teljesen lehetetlen, ahogy ő megérkezett ide Magyarországra valamikor a 90-es években, amilyen karriert ő befutott, és most 30 év után ő visszament a család látogatására Nigériába, és 2 hónapot töltött kint, hétfőn érkezett vissza. Nem is tudtam, hogy ilyen sokat volt kint. És meghívtuk, hogy meséljen nekünk arról, hogy milyen volt kint, milyen az ország, milyen volt újra a családot látni, mert hogy ő valamikor az ELTE jogi karának ösztöndíjasaként érkezett Magyarországra, de elragadta a pop szakma.
2: Az el. És hát ugye 2 hónapot volt kint, azon gondolkodtunk, hogy telefonon hívjuk föl, de képzétek el, hogy az egyébként se éles magyar nyelvtudása mit romlott a 2 hónap alatt, úgyhogy élőben van.
1: Igen, úgyhogy élőben itt van. Szia Pákó!
3: Jó reggelt! Baoni! De jó, újra látni titeket! Az a tétem Nigériából!
1: Az a tétel, és itt olvassuk, hogy mennyi minden történt veled. Figyelj, ez egy kulturális utazás volt, egy család egyesítő utazás 30 év után. Ugye kerek 30 éve nem voltál otthon.
3: Hát nem is 30 év után, hanem 34 év után.
1: 34
3: év után.
2: Elévült.
3: Igen, elszámoltam alaposan.
4: Itt a hány éves vagy, Pákó? Kezdjük már ezzel, mert nagyon fiatalnak nézel.
1: Most hány éves vagy?
3: Most jelenleg én 76-ba születtem.
1: 76, akkor 50 éves vagy. Figyelj ide, tök őszintén válaszold meg nekem ezt a kérdést. Mi volt az oka, hogy eddig nem mentél? Elévült, bűncselekmény, nem vehettél, kitiltottak, most halt meg, aki téged elküldött. Mi történt, hogy te 30 évig nem mentél haza?
3: Hát az, igazából azt történt, hogy a félelem volt bennem, hogy a minden azon megyek, és megbetegszek, tudod.
2: Mert hát te hülye vagy.
1: Te nigériai betegségektől féltél.
3: Igen. A szúnyogok, tudod. A malária, tudod.
1: Malária.
3: Na, hogy megkapom a malária, és soha többé nem fog meggyógyulni. És a féltem, hogy már idegenek éreztem magamat, azt, hogy a családomtól már nem oda tartozok, tudod. Igen, és pont azért nem is mentem haza, mert féltem, hogy...
1: A betegségektől, a maláriától.
3: A maláriától, idegenek érzem magam, érted, tudod? A családomban, és így eltelik rengeteg év.
1: Minek a hatására indultál el?
3: Édesapám már 85 éves. Annyit imádkozom a Jóistennek, hogy éljen nagyon-nagyon sokáig, és szeretné ott látni.
1: Mert aha, tehát ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, aki 85 éves.
3: Igen, és megholegettem, megpuszulom.
1: Na várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért téged?
3: Nem, egyedül.
1: Tök egyedül mentél?
3: Tök egyedül utaztam Nigériába.
1: Azért egy frankfurti átszállás nem megvisz.
3: Igen, magányos satáskával, tudod, így tímele magammal. És amikor megkezdtem Nigériába, hát el kell, hogy mesélem nektek, hogy ott váltak a családtagom.
1: Kint a repülőtére?
3: Kint a repülőtére.
4: Hány testvéred van?
3: 6 vagyunk. Mielőtt én kijöttem a repülőtérről, rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És a táská, pászport, és a minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
1: Valami nem változik.
3: A kijárat kapuig.
1: Levettek egy kicsit. Na és milyen érzés volt őket meglátni?
3: És amikor kijöttem, és akkor annyit hallottam, hogy a Fekete Pákó, ez ki a vállal nevem. A család tagom.
1: A család kiabált, hogy fekete
3: pákos. Igen, a öcsém, a húgom.
1: Milyen volt apukáddal találkozni? Meséld el azt a pillanatot, hogy az milyen volt.
3: Másnap fölkeltem, és elmentem az apukámhoz, elvitt engem a öcsém, Kossuha, és apám már a ázába, az elkére figyelt rám. Valaki már
1: elszólta magát.
3: Elszólta magát, hogy a fekete pákos megérkezett.
1: Meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, igen, de igen. Valaki elszólta
3: magát. Valaki elszólt maga a családon belül.
1: Apukád kínált az erkélyen.
3: Az úgy kínált az erkélyen, amikor megérkeztem, és akkor így kukuskát, csak megjöttem, fölmentem hozzá, apa, te vagy az, olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, én vagyok a fiat, és megülegettem, és sírt. Én is sírtam.
1: Hát 35 év után. Igen. Hát 35 év után. Igen. Az igaz az a történet, hogy ő megnézte, hogy hol vannak az anyajegyeit?
3: Igen, és ez követően a apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, én mondom, apa, én vagyok Lapita Ludája. Én vagyok a fekete pákó. Azt mondta, megvége engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
1: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a partnerod az anyagyegyet.
4: És meg kell nézni neki, és kitudják hívek vissza Nigériából.
1: Ezt nem hiszem el. Figyelj, és megnézte a partner az anyagyegyet.
3: Igen, és azt mondtam, fiam, tessék, gyere velem, menj szobába, csak akkor letudtam a gacsámat, és akkor...
4: Egy részben túlra, nem? Teljesen
1: szírelít. Figyelj, én ezért szeretem.
3: Nincs mi szégyenem, és édesapám.
1: És ott volt az anyajegy.
3: És ott volt.
1: De az öregnek azért még jó a szeme írja valaki, azért egy fekete testen egy barna anyajegyet megtalálni. A szeme még jó. A szem azért még kiszűrte. Ők hogy élnek? Milyen körülmények között? Mekkora város ez? Vagy ezt hogy kell elképzelni?
3: Én a Lagosba szálltam le. A Lagos az volt a régen a főváros. Annyi ének a Lagosba, majdnem 30 millió. Apám nem messze lakik Lagostól. Emberek pénzét küzdenek minden nap. Nincs áram ellátás, nincsen víz ellátás. Gondoljatok bele. És nekem oda kell figyelni, mit iszok, mit teszek, tudom, mert nekem a európai, a magyar gyomrom van, és a...
1: magyar gyomrom van. Fekete ember, aki hazamegy, de fél az otthoni fertőzésektől, mert neki már magyar pH-ja van, magyar bélbaktériuma, és fél elkapni valamit a szülőhazájából, ezért inkább szállodában lakik.
4: De nem hiányoztak az otthoni ízek amúgy? Az otthoni ételek nem hiányoztak?
3: De persze, hogy hiányoznak. Meg is ettem őket, azon gondolkodtam, bármi is történni velem, akkor is legyen hasmenésem, vagy fosok, teljesen mindegy, de akkor is megkóstolok.
1: És akkor te vigyázva magadra, a szállodában laktál, és mentél a családhoz vissza a szállodába,
3: igen,
1: a szállodába.
3: A szúnyog miatt, a szállodában kell. A szúnyogok miatt, szállodában kéne laknom, és a szállodában, hát nagyon-nagyon szép a szálloda, amit választottam magamnak, és így utaztam a hely, olyan hely, egy koszlekedéssel apámhoz, gyerekkoromban akartam idézni, mert én is utaztam ezzel a koszlekedésre, és ígyétek nekem, hogy amikor szállodában voltam, hogy édesapám is elmondta, meg ocsim is mondtam, hogy jelenleg Nigériában van ezt a kidnapping angolul.
1: Aha, ez a emberrablás.
3: Emberrablás, és a cserébe kéne legalább 50 millió naira. Ami rengeteg.
4: Balázs fizette volna.
2: Egy ember, aki ellopna.
1: Na jó, de téged azért ott nem lóksz ki a tömegből, tehát azért ott sok fekete ember között te is fekete. Most oda menne egy turista, mondjuk Eszter, első nap elrabolnak
4: valószínűleg. Engem, figyelj,
1: Azonnal elrabolnánk.
4: Ugyanannak körbe, mint egy kicsit megrágott banán.
1: Na, te nem voltál ott veszélyben, nem? Hát azért ott te helyi vagy tulajdonképpen.
3: Én azt nem mondhatnám így, mert a otózkodás is az
1: ja.
2: Is. Ja! Divatos európai fiú.
1: Tehát te megérkezel oda egy Nike-ba.
3: A járásod. Ami nem megszokott a itteni emberek, hogy
1: és azonnal kiszúr.
3: Furán sétál.
4: De miért nem sietsz? Milyen összedik a lábakat?
1: Túlságosan lassan megy.
4: Milyen a helyi járás? Hogy járnak a helyiek?
3: papusa. Papusa, ott
2: amíg feltél volna nagyon... egy papucsot, és akkor megvagy.
3: Nem akar papucsot járkálni.
1: És azt mondtad, itt a szünetben, hogy 30 000 forintot keresnek nagyjából? Tehát, azért dolgoznak egy hónapot, 30 000 forintnyi pénz, az, amit megkeresnek.
3: Így van, abszolút. Mert meg is kérdeztem, hogy a ocsém, hogy mennyit keres, hogy miben tudok neki segíteni, és a ocsém az ilyen sofor, gazda kínai, a cégnek a sofor ilyen, és akkor kérdeztem tőle, mennyit keres, és azt mondta nekem, hogy 100 000 nehrá. Ez ilyen kb. 18 000 forint.
1: Ne csinál, tehát kínainak igen. dolgozik sofőrként, sokat igen. dolgozik, igen. jó állásban van, az ott szerintem egy jó állás, nem, hogy valaki sofőr,
3: igen.
1: és 18 000 forintnak megfelelő összeget keres.
3: Igen, de úgy, hogy van családja. Kormány nem ad pénz. Érted, emberek kúznak minden nap. Minden nap a piacon megláttam egy öreg asszony a útszélén, vagy éppen árukod valamit, vagy mit tudom én, és akkor hogy megsanálom, érted, tudom, megsanálom, ránézem, ez a szívem szakad, érted, tudom, hogy a 40 fokban ott úr egy kedves öreg fekete asszony, és nincsen vevó, érted, tudom, és akkor azon gondol, miből fog én, érted, tudom, mert ami itt tartózkodom mellette, nem látom valaki, aki eljön hozzá, és megvesz bármit. Érted, tudod, ezt
2: megvettél ilyen. Mindent tőle? Rendes voltál?
3: Mindent tőle.
2: Nem vetted meg?
1: Adtál neki? Segítetted egy kicsit?
3: Ezt nem szabad Nigériában. Kint vagy a városban, és kiveszel a pénz a seberbe, és azt mondom,
2: akkor megint elrabolnak.
3: Megint elrabolnak.
1: Nem feltétlenül desztináció. Nem, hogy úgy érzed, hogy azért jó.
4: 20 000 forint a havi kereset, és 50 milliót kérnek, ha elrabolnak. Kicsit nagy az ár is, nem érzitek ezt?
1: Hát veszek 20 000, de nem a helyét rabolják el, európait, vagy kínait, vagy angolt, vagy amerikait, vagy európait, aki viszont lehet, hogy ki tudja fizetni.
3: A tartózkodásom alatt Nigériában sok minden hallottam elrabolásról. Fejtették a internetre. Elroboltak a gyerekek iskolából, elroboltak a tanárok iskolából, elroboltak a politikusok.
4: Iskolából?
3: Nem. Hát a házából, a lakásából elrabolják.
4: Csak a születet így tartják meg, hogy elrabolnak a
3: igen, és a csomó ember elrabolják, és egyébként kinek a pénz. És azért történt meg Nigériában, mert nincs pénz. A szegénység miatt. És kitaláltak ezeket a rossz fiúk, amiben a kormány nem tudok velük mi kezdeni. Mert
1: hát valószínűleg olyan maffia van meg.
3: Olyan maffia van benne.
1: Annyit keresek ezzel.
3: Ezt szerintem szabadon engednek, hogy ez továbbra végrehajtják ezt a borzalmas dolgot, amit csinálnak a pénz, és elébe kérnek a emberrablásét. És este 7 óra után nem szabad kint tartózkodni. És
1: te sem mentél ki, nem is mentél ki?
3: Hát egyedül, hát azt sem tudom, hogy merekeznek, hogy mit veletem magukban. Igen, abszolút, mert nekem csak meg kellett tanulnom a közlekedés, hogyan tudom apámhoz menni, hogyan tudom apámtól visszamenni a szállodába, ahol lakom. Ezt a képtelenség megtanulnom, mert mindig kell, hogy legyen mellettem egy kísérő,
1: aki segített.
3: Nehogy eltévedjek, nehogy a más buszról szálltam fel, és még ott vannak ezt a vízhelyzet pillanatok, amikor nem a buszról szálltad be, hanem a taxira. Érted, amikor azt
1: mert
3: mondta,
1: az
3: vészhelyzet, amikor taxiba.
1: Veszélyes a taxi?
3: Veszélyes a taxi. Mert azt is megtörténik az emberrablás, amikor a stoppol egy taxi, és láttak, hogy a taxiba 3 vagy 4 ember ülnek benne, tudod.
2: És még te is beszállsz?
3: És te is beszállsz, és te tudod.
1: És azonnal elrabolnak.
3: És akkor mielőtt a beszállsz, aki bent ül, azt mondta, hogy engedj ki először, te szállj be, csak a beszáll melléd. Akkor te már közepén vagy, érted, tudod? És onnantól kezdve...
1: Te már nem mész sehova.
3: Te már nem mész sehova.
4: Ezért vagy ki biztonságban.
1: Igen, csak te ülnél hátul egyedül.
3: A security, a biztonság. És eldőbe mesznek, eldőbe.
1: Jó. Hogy lett ebből 2 hónap? Mert ugye 10 napra mentél, de hogy 2 hónapot maradtál.
3: Igen, igazából 10 napra mentem el, és amikor megérkeztem, és láttam, milyen jó érzem magamat a család családomon, és arra kértek engem a családom, édesapám, meg úgy sem, hogy a Batuska,
1: hogy maradjál még egy kicsit.
3: Még, ott megosszabbítottam a tartózkodásom Nigériában, hogy akkor tovább maradjak én, hogy a családom ezt a orrom, amit adnak nekem ezt az emlék, ezt az együtt élés, ezt az együtt kajáni, ez ölelés, együtt beszélgetés, ezt a mindenféle dolgot,
1: hogy ebből hosszabb legyen.
3: Idézzünk. Igen.
1: Közben nézzük a fotókat. Igen. Apukát egyébként tök jól tartja magát. Ott van az egész család, ugye ott van a testvérei.
3: Belevállom, édesapámban.
1: 85 minden. Évesen az öreg tökre rendben van.
2: Na milyen nem? Ajándékokat vittél nekik Magyarországról?
3: Mielőtt utaztam, mert beszéltük arra, veletek is, hogy vigyem neki a Turó Rudi.
1: És vittél?
3: Vigyem neki a
2: pizzalámi.
3: Igen, a Rakóczi szalámi is
1: vittem. De vittél szalámit?
3: Vittem szalámit, igen, de majdnem elromlott, mert olyan meleg van odafele utat, és rengeteg vállalkozás, bent tartogatom a nagy táskába, amit betettem a gépbe. Nem a
4: kézipotyás.
1: Kérdezik, hogy Dobrev Klára plakátot vittél.
3: És nagyon-nagyon örültek nekem a magyar erős paprikával, de nem elbufóztak, hanem ott
2: meg még erősebb.
3: Mert hozzá van szokva, és nekem is azt adták nekem, csak megtatták ezt a magyar erős paprika. Hát az igazi a magyar
1: valószínűleg az sokkal durvább. Nem?
3: Ungárikum, megtartsák a emlékbe. De ez teljesen jó. Mindenféle welcome ételek, vátákrám, fogadtatás nagyon szépen volt a családomtól, és a koszottam nekik, és a Miri megkérdezem tőlük, hogy miben tartozok, kell bárkinek pénz, vagy adjak ajándék, vagy bármi, vagy mit tudom. Mert megcsináltam őket, hogy annyi kevés pénzt keresnek, és semmi nem elég nekik. Hát abszolút. Ez az élet, amit ott van Nigériában, ez
1: te nekem, vagy az egyetlen?
3: Nekem is megviselt. Azon gondolkodtam Nigériában, Balázs, hogy
2: megveszed az országot.
1: Te vagy az egyetlen, aki elmentél külföldre? Tehát a család mindenki ott maradt, mindenki ott él. Te vagy az egyszem gyermek, aki elindult így világot látni, és megérkeztél Magyarországra. A többiek ott vannak? Mindenki ott maradt?
3: Nem. Én mielőtt ide érkeztem Magyarországra, már itt volt a nővérem.
1: Ja, már itt volt a nővérem.
3: A nővérem, aki éppen jelenleg a Kanadában van. Itt tanult, olyan osztódiasként jött ide. Csak itt találkoztam vele, amikor ide jöttem. Nem voltam egy gyermek, amikor ide jöttem.
1: Értem, tehát a nővére jött ide valamikor a 90-es években, és akkor te ide jöttél hozzá. Igen, ő elment igen, Kanadába, igen, te meg itt maradtál.
4: De hát ott képzelni, hogy nővére egyik szólt hozzá, hogy ez mit művelt itt? A Kanadában dolgozom, tisztségös elő vagyok. Mit van az összi önpákor? Nem, ez semmi baj. Mi baj lehet abban, ő is utána?
1: Megérkezett az ösztöndíja, majd a Budapest TV-n elkezdett Adidadidit énekelni. Hova kanyarodott? Fákvárfi, az egész történet egyébként teljesen szürreális, közben meg tök megható, ugye rengeteg fotót látunk közben itt a családról, úgyhogy nagyon, nagyon helyes ez a történet. Milyen jó reality-t lehetett ebből volna csinálni, nem? Bizony. Mondjuk nyilván Nigériában a forgatási körülmények azért nem feltétlenül jók.
4: Mindenki
1: tele
4: voltak volna.
1: Helyes magyar stábot elmondták volna.
4: Erre voltak. De ez már három fia erre voltak.
1: De ezért
3: hát
1: szeretjük.
3: A fejlek nem is sétálok a utcának. Egy, hogy mondjam.
1: Pákon, nagyon körülött, köszönjük, hogy itt voltál. Vigyázz magadra.
0: Báuni! És akkor egy rövid szünet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 19-en érettségiztem gazdasági ismeretekből. Komplex vízvezeték fejlesztési program indul. Krajcsi Bence visszatér a Deac futsal csapatához. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. 19-en tettek sikeres emelt szintű érettségi vizsgát gazdasági ismeretekből, a Debreceni Egyetem tavaly indított kurzusának köszönhetően. Korábban ebből a tantárgyból csak a Pest vármegyei Ócsán lehetett érettségizni. A kezdeményezés különlegessége, hogy a Debreceni Egyetem a tankerületi központtal együttműködve ingyenes felkészítő kurzust is biztosított a gazdasági területek iránt érdeklődő középiskolásoknak. A kurzust a következő tanévben is meghirdetik. A 11., 12. és 13. évfolyamos tanulók szeptember elejéig jelentkezhetnek. Komplex vízvezetékfejlesztési program indult Debrecenben. A vízmű közleménye szerint a fejlesztést összehangoltan végzik a Bemtér és az M35-ös autópálya felhajtó közötti szakaszon. Az érintett csomópontok listáját megtalálják a Dehíren. A felújítást július 30-án kezdik, és várhatóan augusztus 30-án fejezik be. Az idős és kritikus hálózati rekonstrukciót az ellátásbiztonság miatt el kell végezni. A debreceni vízmű arra törekszik, hogy mindez a lehetőségekhez képest a legkevesebb bontással és közlekedési akadállyal járjon. Október elejére fejeződhet be az Isten szülő oltalma görögkatolikus főszékes egyház felújítása. A kivitelezés most ért olyan fázisba, hogy már nem lehet szertartásokat tartani a templomban. A korszerűsítés mintegy 2,5 milliárd forintba kerül. A templom nyitásáig a görögkatolikus egyház közösségi házában tartanak szertartásokat.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles. További részletek a DV Parking honlapján.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Krajcsi Bence visszatért a Deac férfi futsal csapatához. A 26 éves kapus az előző 3 évet a Kecskemétnél töltötte. A Hálóvér korábban 6 évet játszott a Debreceni Egyetem együttesénél, és tagja volt a Magyar Kupa ezüstöt és bajnoki bronzérmet szerző csapatnak. Délután egyre több felhő lesz felettünk. Térségünkben helyenként kisebb csapadék is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egy 22 éves lány, ugye? Hát ez tegnapi hír. Repülés oktatáson vezetett egy kisgépet Argentina fölött, figyeld. Ő repülgetett. Repülgetett. És ez csak azt mondta neki, a pilóta Argentinában odahajolt hozzá, teljesen normálisan viselkedett, nem volt semmi előzménye, és azt mondta, hogy tudod, mit kell tenned, folytasd, majd levette a fejhallgatót, kikapcsolta a biztonságítót, kinyitotta az ajtót, és kiugrott az ablakon.
1: Úristen.
2: Öngyilkos lett.
0: Nem, szerintem tudott repülni. Jó, a kérdés. Tisztán éles látás. Én szeretem ezt a fajta. Nagyon éles vagy, látod. Nem, és fölméred a helyzetet, és azt gondolod, hogy szerinted öngyilkos lett. Nem, szerintem azt gondolod, hogy tud repülni.
2: Tehát volt rajta mondjuk ejtörnyű, és meg akarta tréfálni a lányt.
0: Nem volt. Meghalt.
1: Ráadásul egy város közepén találták meg egy játszótéren. Igen. Nagyon szomorú történet.
0: Egészen durva a történet. Semmi nem utalt arra, hogy a pilóta kitervezett ugrani a repülőből. Álvarez szerint Bertazzo, úgy hívták a pilótát, ezt a döntést a repülőgépe hozta meg. Lehetetlen felfogni vagy megérteni, de nem tudják, hogy mi történt. Csodálatos ember, gyönyörű mosollyal. Itt van ő. Itt van ő. Leandro Bertazzo.
2: Egy jó képű fiatalember.
1: Hát, ja.
0: Igen. Azt mondják, hogy a repülőgép ajtajának kinyitása körülbelül annyira lehetett nehéz, mint ha valaki egy 200 km/h sebességgel haladó autó ajtaját próbálta volna meg kinyitni. Tehát egy elvileg ki lehet. Rosario, a tanuló, az iskola igazgatója szerint az eset után teljes sokban volt.
1: Hát nem csodálom. Tehát egyrészt nem tudsz valamit, hiszen most tanulod. Nincs még 100%-os készséged a repülés vezetéshez, és egyedül hagynak. És tudod, hogy ez a csávó, aki egyedül hagyott, az egy halott már. Tehát, hogy egy öngyilkosságot követett el melletted, ahol te ültél a repülőgépben, úgy, hogy egyébként te nem tudsz még repülőgépet vezetni teljesen.
0: Hát, egyébként abban van valami, hogy teher alatt nő a pálma, gyerekek.
1: Ez mondjuk igaz.
2: Ez egy...
0: Most ez igaz ez a mondás, ezt szokták mondani, nem? Teher alatt nő a pálma. Nem lehet, hogy a csajlök te kivárjál. Tehát azért ezt vizsgáljuk meg, ezt az esetet. Én már egyedül azt mondok, amit akarok. Hát nincs szemtanú. De... Ezek összevesztek. A csaj kilökte. Viszonyuk volt.
2: De az neki ki... Tehát ahhoz neki ki kellett nyitni az ajtót.
1: Jó, most apróságban nem menjünk már bele, Júliát.
0: Sávon csak ki akar dobni egy kólázsot. Kintotta az ajtót,
2: cigarettacsikket akarta kipickálni.
0: Fogta a csaj, és kilökte az ajtón. Tehát azért vizsgáljuk meg ezt az esetet. Mert azért ez így ebben a formában meglehetősen fura.
2: Nehezen tudom elképzelni, hogy, tehát, hogy egy ilyen eseményre valaki nem készül. Ez nem kipattan.
0: De ha már öngyilkos akarsz lenni, azért azt úgy átgondolod, hogy legalább más ne menjen bele tönkre. Nem?
2: Valószínűleg ez olyan beszűkült tudatállapot, hogy ilyenkor már nem mérlegeled azt, hogy a körülötted lévő emberek hogyan sérülnek, vagy mi történik velük azután, hogy te fogod magad és kidobod magad a...
0: Igen.
1: Vagy például az is lehet, hogy a csávó odáig jutott el ebben a sztoriban, hogy elvégeztem a munkámat, ez a lány már tud repülőgépet vezetni.
0: Tehát olyat választott, akinek nem az első órája, hanem akinek a 20.
1: Igen, már valószínűleg ugye jól állt ebben a dologban, lehet, hogy vizsga előtt volt két repüléssel, és tudod, az öngyilkos fejben, vagy az öngyilkosságra készülő fejben egy csomó ilyen megfordul, amikor azt mondod, hogy figyelj rám, már nincs szükség, és még egyet lök rajtad.
0: De akart öngyilkos lenni? Nem lehet, hogy elment a mixe az Egyiptomon? Tehát most csak kérdezem, hogy ezeket nem tudjuk feltételezni, hogy az történt, hogy egyébként 2 óra vezetett, megrakta $3000 az Egyiptomot, fordítottak az argentinok. Csak kérdezem, tehát hogy miért tervezel úgy egy öngyilkosságot, hogy valaki ott ül melletted? Miért nem egyedül mész föl egy repülővel?
2: Igen,
0: és esel rá egy városra. Várjál, ez a csávorás.
1: Hát, mondjuk azt nem biztos, hogy ki tudta szám, de...
0: Anyuka tologatja a babakocsit, kis hozi Ármandot, homogozik, megérkezik a pilóta, a csaj meg fölül még köröz a repülővel. Azt nem tudjuk, hogy hányadik órája volt a lánynak. Először nem teszed le a gépet azért.
1: Hát
0: azért ez nem tudja, ugye egy nagyobb gépen repült, azt nem teszed le csak úgy.
2: Én arra lenne kíváncsi, amikor először bejelentkezik a toronynak, és azt mondja, hogy kiugrott mellőlem a pilóta. És azt hiszik, hogy viccel.
0: És azt hiszik, hogy vicc, és kiugrott a pilóta. És igen. Tényleg kiugrott.
2: Kiugrott.
3: Ez olyan szemétség szerintem, hogyha tényleg nem az van benne, hogy kilökte a nő, vagy ilyesmi, hanem valóban öngyilkos lett, hogy miért tényleg szolgáltatsz ki egy másik embert, akinek van egy életútja, meg egy tedd magad aztán kész. Hát emlékeztek rá, 2015-ben volt a legsúlyosabb ilyen tragédia, bezárkózott a másodpilóta a fülkébe, és a francia alpoknak vezette.
0: Az Air Berlinen volt, igen.
3: Így van, 150 utas a hátam mögött, és mindenki meghalt.
0: Igen, az se érted.
2: Nem lehet, hogy tele lett a hócipője a hülye tanulókkal.
0: De ez lehet egyébként, hogy kettőknek valami kezdődő viszonya volt. A csaj visszautasította.
1: És akkor azt rá, hogy itt a vége.
0: Valami kellett, hogy történjem.
2: Igen, nem,
0: vizsgáljuk meg ezt a lányt is azért. Csak ketten vannak, egy maradt, azt mondok, amit akarok, nem? Tehát, hogy azért ja. Itt azért fussunk egy kört, hogy nézzük meg, hogy nézzük, mint mond a lány. Le tudnánk tenni? Milyen gép volt? Mit írnak? Mi volt ez?
1: Cessna.
0: Cessna 150. Hát kérdezzük meg a ChatGPT-t, hogy mit mondan arról. Egy Cessna 150-es repülőgépet. Először ülünk egy ilyen repülőben.
1: Nem lehet, szerintem nincs szerintem ilyen.
0: Földi személyzet, ha segít, mi azt le tudjuk tenni? Kérdezzünk a ChatGPT-t. Azt mondja, hogy kétajtós Cessna, kicsike. Ilyen, hát hol van ez? Budakeszin ezek repkednek. Tehát ez a legkisebb. Ez a kicsi Cessna.
3: Azért szerintem nem tudod letenni.
0: Nem tudod letenni?
3: Nem, szerintem elsőre nem. Nem, nem. Szerintem van egy technikája, szerintem, hogy hogy belefúródik a földbe.
0: Hogy süllyed, hogy veszítesz a sebességből. És a földi segítséged van, valaki diktál, akkor talán azért van rá esély, nem?
2: Igen. Hát talán. Azt írja a ChatGPT.
0: Hogy?
2: Ezzel kezdtem, kiugrott mellőlem a pilóta, le tudom-e tenni a Cessna 150-es kétajtós gépet? Igen, le tudod tenni. Ezzel kezdtem.
0: De mivel tudom, hogy te vagy az, Juli, így vegyük át újra. Te vagy az, aki kiestél a gépből, a pilóta még mindig ott van.
2: Te még mit keresel a gépen? Ez az első kérdés.
0: Ha te vagy az, Juli, te is ugorj utána.
2: Első lépés. Repülj egyenesen.
0: De hogy? Te azt hiszed, hogy fölülsz a gépen?
2: Hát igen, hát nyilván.
0: És ő már diktálja, hogy mit kell csinálni. Jó, repüljek egyenesen, igen.
2: Kormányzás, fogd meg a szarv kormányt.
0: Igen.
2: Soha ne rángasd.
0: Jó.
2: Oké.
0: Ez a szarv kormány, itt van a lábam.
1: Ez annyira látom, hogy ülsz a gépen, Juli, és a ChatGPT-ről próbálsz meg.
2: És keresem az 4G-t vagy az 5G-t.
0: Figyelj, földi adó nem veszi föl. Ott a ChatGPT, repülsz 500 méter magasan, van interneted. Oké, fogjam a szarv kormányt, igen.
2: Fogom. Horizont. Nézd ki a szélvédőn.
0: Nézek, látom, hogy zuhan a pilóta.
2: Nem, várj. Állítsd be úgy a gépet, hogy a motorháztető teteje nagyjából 5-10 centivel a horizont, a föld és az ég találkozások.
0: Igen.
2: Tehát tényleg. Alatt legyen, és a szárnyak párhuzamosak legyenek a földdel.
0: Tiszta. Vagyunk? Tehát most egy egyenes berepülésbe tett engem, egy pici süllyedéssel.
1: A lábaddal is csinálsz egy csomó dolgot ezen a kis gépen, szerintem.
0: Várjál, nézzük meg, hogy mit mond. Hát,
1: jó, eddig a Balázs megvan.
0: Eddig egyenesen repülök, igen.
2: Gázkar. Következő pont. A műszerfal közepén alul van egy fekete gömb vagy kar.
0: Megőrüljük.
2: Látod?
0: Igen.
2: Most ne bánsd, hagyd úgy, ahogy van, a gép, hogy a gépet magasban tartsa. Következő lépés. Kérj azonnal segítséget rá.
0: Nem lehet. Nem diktálja végig nekem, hogy mit kell csinálnom.
2: Hát keresd meg a gombot.
3: Eddig nagy dolgot nem mondott, hogy egyenes megjárt.
0: Most éppen ott vagyok, hogy becsukom az ajtót, megkiugrott ez a hülye, és próbál behúzni az
3: ajtót. És kérdezik, hogy milyen egyenesbe tartani a gépet, hogy a többi gépnél.
0: Nagyon tartom, egyenesbe repülök. Mi a következő?
2: Keresd meg a PTT gombot, ez a push to talk gomb. És hívd a gondolom az irányító toronyt, tartsd lenyomva, és mondd bele higgadtan a
0: mikrofonba. Hasznos tanács. Hasznos tanács. Ott megnyitottuk egy Cessnának a belső gépezetét. Hát van vagy 16 műszer, gyerekek, kis okay. Köralakú műszer.
1: Csak akkor a gázkart mondd meg, hogy melyik így ránézésre.
2: Az a fekete.
1: Melyik, Juli?
0: Hát elég sok hát fekete van, hogy
1: az a fekete középen. Jó.
0: Ott van a fekete középen, ott van.
2: Igen. És figyelj, nagyon jó. Nyomd meg a gombot, és azt mondd. Tartsd lenyomva, és mondd bele nagyon higgadtan. Mayday, mayday, mayday. Egy Cessna 150-es gépben ülök, a pilóta kiugrott, utas vagyok, nem tudok vezetni, segítségre van szükségem.
0: De jót mond! Egyelőre jót
2: mond! Engedd el a gombot és várj!
0: Igen, egyél meg egy burger, nézd át a pilóta táskáját, hát ha marad benne készpénz. Igen.
2: Ha a rádió jó frekvencián van, azonnal válaszolni fognak.
1: És ha nincs?
2: Ha nem válaszolnak.
0: Ha nem válaszolnak, repülj tovább egyenesen.
2: Igen. A műszerfal közepén lévő rádión teked be a rádió egyet.
0: Igen, tekerj Balázsékra. Ez nem rossz, gyerekek, lediktálja. Oké, okay, megvan a rádió kapcsolat, és mondja utána folyamatosan, okay, mit kell csinálni.
2: És igen, alapvető kezelőszervek, aztán hogyan kezded a süllyedést, leszállásmenet, tehát tulajdonképpen végigvész téged ezen az úton, igen.
0: Sanszos, hogyha van nálad egy telefon, és ott a GPO, akkor lehet, hogy lerakod? Sanszos, így ezek alapján, hogy én megtaláltam a gázkart, értem a horizontot, tehát hogy tudom, hogy mi van.
3: Ha nem pánikolsz be, személyiségfüggő, akkor lehet, hogy leteszed szerintem, egyik ha nem pánikolsz be.
0: Igen, valószínűleg ez van.
3: A másik, hogyha keresed a gombot, már nincs egyenes be a gép. Tehát ugye a kezdő sofőr...
0: De én a telefonot keresem a pultra.
3: Fogom szombal.
0: Rohadt életben.
3: Melyik gombot kell menni?
2: Bali így vezet le Balatoni.
3: Ott gond lesz.
2: Hát tartsd a sebességet 60-65 csomó között, ha túl gyors vagy, húzd hátra kissé a kormányt, ha túl lassú vagy, nyomd előre a kormányt, adj le egy pici gázt, tehát hogy földetérés.
3: Nagyon higgatnak kellene.
1: Nincs ezekbe ejtőernyő?
0: Nincs. Ezekben a Cessnákban nincsen semmi.
2: Nincs ezekben robotpilóta?
0: Á, kettő ülés van benne, egy kis pici gépek ám egyébként, azért nem, nem feltétlenül.
2: Itt az éplében egy ilyen felfújható.
0: Igen. Na jól van, gyerekek.
2: Az, hát, az nagyon meleg.
0: Nagyon meleg ez egyébben a formában, igen. Na, ennyi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
5: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
6: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
8: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen.
7: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
8: Reklámkukac@mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 19-en érettségiztek gazdasági ismeretekből. Ítélkezési szünet lesz a törvényszéken. Kulcsfontosságú a klímatisztítása. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. 19-en tettek sikeres emelt szintű érettségi vizsgát gazdasági ismeretekből, a Debreceni Egyetem tavaly indított kurzusának köszönhetően. Korábban ebből a tantárgyból csak a Pest vármegyei Ócsán lehetett érettségizni. A kezdeményezés különlegessége, hogy a Debreceni Egyetem a tankerületi központtal együttműködve ingyenes felkészítő kurzust is biztosított a gazdasági területek iránt érdeklődő középiskolásoknak. A kurzust a következő tanévben is meghirdetik. A 11., 12. és 13. évfolyamos tanulók szeptember elejéig jelentkezhetnek. Ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken, valamint a járásbíróságain július 15-től. A bíróságok majd csak augusztus 20-át követően tartanak tárgyalásokat. Polgári ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időszaka. Ezt viszont nem lehet figyelmen kívül hagyni olyan ügyekben, amelyekben az eljárásjogi törvény kifejezetten így rendelkezik. A szünetben a bíróság közigazgatási ügyekben ítélkezési tevékenységet nem végez. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható Debrecenben is. Így sok háztartásban újra folyamatosan működhetnek a klímaberendezések. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy nem elég bekapcsolni a készüléket. A rendszeres karbantartás az egészség és a klíma élettartama szempontjából is fontos. Arra is érdemes odafigyelni, kire bízzuk a munkát, mert a nyári szezonban a csalók is megjelenhetnek. Délután egyre több felhő lesz felettünk. Térségünkben helyenként kisebb csapadék is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

hogy itt csak igazi mai sláger megy, és ez már a Rádió 1 Top 50. Hello mindenkinek is kellemes hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Átnézzük az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencét. Nem hibázunk, most például Dua Lipa jön a folytatásban, akinek az apukájával közösen ugye van egy fesztiválja, a Sunny Hill Fesztivál, ami hónap végén lesz, nem akármilyen nevekkel, Martin Garrix, Luis Capaldi és Katy Perry is a fellépők között. Az laza. Ez meg az igazi mai sláger, Dua Lipától, a Training Season a 46. héten.

9. lett Teddy Swims és a Lose Control. A 48. helyen David Guetta, Alesso és a Never Going Home Tonight. A 47. helyen Blondie, Stevie Appleton, Never Walk Alone. A 46. Dua Lipa, Training Season-nál. A 45. David Guetta, One Republic és az I Don't Wanna Wait. A 44. Topic, Fastboy és a Forget You. És a 43. helyről szólt az előbb Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. Van még itt egy 42. Állok ki a Max Car Keys. És ahogy ígértem, a 41. Ray Dalton, aki nem csak zseniális énekes, zseniális teniszező is, ezen a hétvégén pedig egy csomó kontentet kirakott a social felületeire, ahol picit trükköket mutat és magyaráz a teniszezéssel kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezzel indítani a napot, mire figyeljünk. Na hát, aki tanulna egy picit ebből, az kattintson az oldalára. Én megmutatom az igazi mai slágerét, Ray Dalton és a Do It Again a 41. a héten a Top 50-ben.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a nem sokára Koszovóban Dua Lipáék fesztiválján zenélő Katy Perry a Top 50-ben a 38. helyen. Ugrottunk egy nagyot megint, legutóbb a 41. helyig számoltuk vissza. Ray Dalton, Do It Again. A 40. a Disturbed és a The Sound of Silence. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. A 39. helyen Kygo, a Max és a Whatever. A 38. helyről szólt most Katy Perry a Lifetime-szal, a 37. Sigala és a Riptide. Én pedig mindjárt a 36-kal folytatom, Selena Gomez-zel, aki hogy múlt héten ott volt, nagy barátja Taylor Swift Luxián, de ahogy mindenki más, ő sem posztolt egy darab képet, vagy sztorit, vagy bármit. Erre külön meg voltak kérve, és tartották is hozzá magukat. A Top 50-ben a 36. helyre jön mindjárt Selena Gomez és a Single Soon itt a Rádió 1-en.

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger. Megy a Rádió 1 top 50-ben, pedig jön a 32. Tame Impala egyenesen Ausztráliából, Perthből egészen pontosan, akinek az 5. albumig kellett eljutnia, amire dobbantott egy hatalmas nemzetközi sikert, de megérte várni. A tehetség mellett egyébként ez kellett egy TikTok trend is, hogyha őszinték vagyunk, és persze Jennie a Blackpink énekesnője, akivel közösen készítették ezt az igazi mai slágert. A Dracula a Rádió 1 top 50 32. helyén ezen a héten.

Csípte meg Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It. A 34. Purple Disco Machine Ash This Beat of Your Heart. A 33. Lado Lucala és a Lottery. A 32. Tame Impala Draculával. A 31. helyről szólt az előbb Alex Warren és az Ordinary, de itt a 30. még Metszeszári Jüger és a Sonic dal, az It Feels So Good. A 29. Rehab in a Rock My Body. És a 28. egy nagy kedvencem, Kamrád és a Hug Yourself, szerintem szenzációs a dal. Nem tudjuk, hogy ezen a dalon mennyit dolgozott, de Kamrádról van egy legenda, amit ő egyébként többször megerősített, hogy volt olyan dala, amit egy vonatút alatt írt meg. Szerintem ezen egy picit többet melózott, de óriási. Kamrád, Hug Yourself, a Rádió egy top 50-ben, tehát a 28. helyen ezen a héten.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a top 50-ben, pedig nem állunk meg. Egy óriási sláger. Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. A dal egyébként az első közös munkájuk, pedig én korábban fogadtam volna, hogy már dolgoztak együtt, de itt kiderült, nem? A dal egyik társszerzője pedig Ryan Tedder, a One Republic frontembere, szóval tényleg van benne munka, van benne tehetség, és meg is van az eredménye. Az igazi mai slágerek között David Guetta, Jennifer Lopez és a Save Me Tonight a Rádió 1 Top 50 24. helyén a hét.

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Top 50-ben, pedig mindjárt indítjuk a második órát. Azt gondolom, hogy nagyon erős listát ő szezon a héten is. A 28. ugye Kamrád is a Hug Yourself. A 27. Joel Corey és a Be Alright. A 26. Kygo, One Republic és a Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. 25. lett Cyril, aztán Lininnel. Az előbb szólt a 24. helyről Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. A 23. Teddy Sims és a The Door. A 22. pedig Lady Gaga és a The Dead Dance. Ezzel indítom a következő zenei órát, és egyben a Top 50 második óráját.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál. Július 22

Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger V.

0: hétköznapi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
4: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
3: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
4: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
6: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős beszfély Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
9: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
10: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl puszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
12: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
11: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
12: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 19-en érettségiztek gazdasági ismeretekből. Pályázni lehet a Déli Város Központ fejlesztésére. Visszatérő a Deac futsalosainál. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. 19-en tettek sikeres emelt szintű érettségi vizsgát gazdasági ismeretekből, a Debreceni Egyetem tavaly indított kurzusának köszönhetően. Korábban ebből a tantárgyból csak a Pest vármegyei Ócsán lehetett érettségizni. A kezdeményezés különlegessége, hogy a Debreceni Egyetem a tankerületi központtal együttműködve ingyenes felkészítő kurzust is biztosított a gazdasági területek iránt érdeklődő középiskolásoknak. A kurzust a következő tanévben is meghirdetik. A 11., 12. és 13. évfolyamos tanulók szeptember elejéig jelentkezhetnek. Megjelent a Debrecen Déli Város Központ fejlesztésére kiírt nemzetközi tervpályázat. A cél egy csaknem 88 hektáros területen megvalósuló, fenntartható 21. századi városrész megtervezése. A tervpályázatot az önkormányzat a városi tulajdonú Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.-vel közösen írta ki. A pályaműveket október 30-áig várják. Az eredményt várhatóan december közepén hirdetik ki. Az infrastruktúra fejlesztő felhívja a figyelmet arra, hogy az előkészítésben nem csak szakmai szereplők, hanem a debreceniek is részt vehettek. Krajcsi Bence visszatért a Deac férfi futsal csapatához. A 26 éves kapus az előző 3 évet a Kecskemétnél töltötte. A Hálóőr korábban 6 évet játszott a Debreceni Egyetem együttesénél, és tagja volt a Magyar Kupa ezüstöt és bajnoki bronzérmet szerző csapatnak. Délután egyre több felhő lesz felettünk. Térségünkben helyenként kisebb csapadék is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A műsorszám
2: Délután egyre több felhő lesz felettünk. Térségünkben helyenként kisebb csapadék is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.

Egy és ez a Top 50, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Átnézzük az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencét, és hát külön jó hír, hogy már a Top 20-hoz érkeztünk. Ray-el, aki tényleg elképesztően sokszínű előadó, valamikor óriási stadionokat tölt meg, és van, amikor jazzfesztivál nyit, mint hogy például ezen a héten Montreux-ben, ott is óriási sikert aratott. Az igazi mai slágerek között pedig ez most a 20. helyről szól a Top 50-ben, Ray és a Where Is My Husband.

rock igazi mai sláger, megy közti pedig Alex Kenji a Top 50-ben, akinek egyébként több alter egója is van, mert hogy nagyon sokszínű művész, különböző műfajokban is alkot, és ezekhez külön művészneveket is választott magának, például Yoshi Chandler, Combo, Green Sugar, vagy éppen Kaiko, ilyen neveken is dob piacra dalokat. Ez viszont Alex Kenji néven a nyár egyik nagy kedvence, a Bumble, ami a Rádió 1 Top 50-ben

a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy benne pedig a Rádió egy top 50, és most Taylor Swift, akinek egy hete volt a lagzia, az év egyik legjobban várt lagzia is egyben, és az év legtitkosabb lagzia is, mert hogy azóta sem jött ki egy darab fotó se róla, van néhány, ami kering a netten, de ezt mind megerősítették, hogy teljesen kamu, nem jött ki még róla kép. Az igazi mai slágerek között viszont mindjárt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Top 50-ben pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki nem csak zenélni szeret, de imád boxolni, megnézi is a sportot, és emellett szeret sütni, főzni, állítólag a legjobb, a legendás banánkenyere. Ez pedig az aktuális igazi mai slágere, Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion a Rádió 1 Top 50-ben a 7. helyet csípte meg a héten.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, egyre közelebb a dobogó, mindjárt mondom, hogy ki a negyedik, előtte viszont nézzük a listát, eddig a 14. helynél hagytuk abba az előbb a számolást, Joel Corey Galantis, Stay a Little Longer.

12. a héten Accenture, a Misha Miller és a Don't Leave. 11. helyen Ed Sheeran és a Camera City remixével. A 10. Taylor Swift és az Opel Light. A 9. Louis és a Get Lucky. A 8. Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. A 7. lett Bibi Rexha, Faithless-szel és a New Religion-nel. A 6. helyről szólt az előbb Ray Dalton is a Blood Running, az 5. Tóth

első, hát melyik dal az, ami nagyon nem volt itt? Pedig nagyon itt a helye. Hát az, ami megnyerte a héten a Top 50-et. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. Ezt indítom már is a Rádió 1-en. Király Tamást hallottátok, további jó rádiózást mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
3: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
2: Ezt azonnal le kell foglalni.
3: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
2: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
4: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: 19-en érettségiztek gazdasági ismeretekből. Ősszel mutathatja be új modelljét a BMW. Hamarosan elkészül a görög katolikus főszékes egyház. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. 19-en tettek sikeres emelt szintű érettségi vizsgát gazdasági ismeretekből. A Debreceni Egyetem tavaly indított kurzusának köszönhetően. Korábban ebből a tantárgyból csak a Pestvár megyei Ócsán lehetett érettségizni. A kezdeményezés különlegessége, hogy a Debreceni Egyetem a tankerületi központtal együttműködve ingyenes felkészítő kurzust is biztosított a gazdasági területek iránt érdeklődő középiskolásoknak. A kurzust a következő tanévben is meghirdetik. A 11., 12. és 13. évfolyamos tanulók szeptember elejéig jelentkezhetnek. Szeptemberben vagy októberben mutathatja be az iX4-es modelljét a BMW. Ennek gyártása már novemberben elindulhat a debreceni üzemben, írja a BMW blog nyomán a Dehír. A blog kiemeli, a BMW azt már megerősítette, hogy a kifutó G02-es X4 nem kap belső égésű motoros utódot. A cég korábbi közlése szerint folyamatosan hozza ki majd az új modelleket. A Neue Klasse technológiái 2027-ig összesen 40 új modellben és modellfrissítésben köszönnek vissza. Október elejére fejeződhet be az Isten szülő oltalma görög katolikus főszékes egyház felújítása. A kivitelezés most ért olyan fázisba, hogy már nem lehet szertartásokat tartani a templomban. A korszerűsítés mintegy 2,5 milliárd forintba kerül. A templom nyitásáig a görög katolikus egyház közösségi házában tartanak szertartásokat. Délután egyre több felhő lesz felettünk. Térségünkben helyenként kisebb csapadék is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
7: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
0: Rádió
7: 1 déli mix az igazi mai slágerekkel, mi

Szombaton, 2026. július 11-én itt a Rádió 1-en, ez már a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. További nagyon király nyarat és nagyon szuper hétvégét, pihenést és lazítást kívánok önöknek, viszont ha éppen úton vannak, akkor balesetmenteset, ha pedig melóznak, mint én, akkor kitartást és jó munkát. A mikrofonnál egyébként egészen kettőig keserű Tomi. SMS Viber számunk, ahová üzenhetnek, akár mondjuk, ha levadásznak egy trafipaxot, akkor is 0620 95 95 3 95. Nagyon szépen köszönöm. Én pedig küldöm ugye az igazi mai slágereket mixben az első órában. Már is itt van Hypeton és az Out My Head, hiszen ez a Rádió 1-en.

Itt a Rádió Egyen a Daily Mixben fontos infókat is hozok, például azzal kapcsolatban, hogy Debrecenben ismét elindult a legszebb konyhakertek program, írja a Dehír. A város ugye olyan kertművelőket keres, akik példamutatóan gondozzák a saját kis zöld területüket, legyen az akár erkély, udvar vagy közösségi kert. A nevezési határidő pedig közeleg, ezért a szervezők arra kérik a debrecenieket, hogy aki szeretné megmutatni a kertjét, az minél előbb jelentkezzen. A díjazásnál nem a méret számít, hanem a gondos a kreativitás és a fenntartható megoldások. A jelentkezéskor, valamint a verseny ideje alatt a zsűri fotókat vár a balkonról vagy a kertről. A képek beküldése elengedhetetlen feltétele a jelentkezésnek. No, a határidő egyébként 2026. július 15-e, ez már tényleg közel van. A jelentkezési lap beszerezhető és leadható online, illetve személyesen a Régi Városházán, a Porta és a Zöld Terület osztály 211-es irodájában, ha esetleg kedvet kaptak. Hajrá mindenkinek, nálunk pedig érkezik Fastboy, ez már a Good Life, hiszen robog tovább szombaton a Daily Mix a Rádió 1-en.

kellemes hétvégét és nagyon szuper szombat délután önöknek a Rádió 1-en a Daily Mixben július 11-én, és csípésmentes nyarat természetesen. Hajdú-Biharban újabb szúnyoggyőrítés kezdődik, mert a megyében tovább erősödik az inváziós szúnyogfajok jelenléte, írja a Dehír. A szakemberek szerint ezek a fajok nem csak kellemetlenek, hanem betegségeket is terjeszthetnek, ezért a védekezés most különösen fontos. A következő napokban több településen végeznek kémiai és biológiai kezelést, elsősorban a vizes élőhelyek környékén. A hatóságok azt kérik a lakosságtól, hogy a gyérítés idején zárják be az ablakokat és kerüljék a kezelt területeket. Nagyon szépen köszönöm az együttműködésüket. Cserében hozom David Guetta és a One Republic kettősét a Daily Mixben itt a Rádió 1-en, ez már az I Don't Wanna Wait.

szombaton, július 11-én a Rádió 1-en a Daily Mixben ünnepelünk a folytatásban. Itt vannak a névnaposaink, a Nórákat meg lehet köszönteni ma. Ez az Eleonóra a rövidülése, amely az arab Elinor névből származik, a jelentése Isten az én világosságom. Aztán itt vannak a Lili nevűek, ez több névhez is köthető, a Karolina, az Erzsébet vagy a Julia angol és német becézőjéből is eredeztethető. A hasonló hangzású angol Lili szó egyébként jelentése Lilium. Aztán a Bencék, a Ráhel nevűek, a Lillák, az Eleonórák, a Benedekek, a Félixek, az Úrikok, az Olgák, a Helgák, az Oliver nevűek és a Piuszok is ma ünnepelnek. A szülinaposokkal egyben köszöntöm Önöket egy újabb igazi mai slágerrel, a Rádió 1-en a Daily Mixben, már is Ed Sheeran énekel. Jön a kamera Cyril remixében.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Július 11-e 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalót hallják. Szép napot kívánok Önöknek, Makranci László vagyok. 19-en tettek sikeres emelszintű érettségvizsgát gazdasági ismeretekből, a Debreceni Egyetem tavaly indított kurzusának köszönhetően. Korábban ebből a tantárgyból csak a Pest vármegyei Ócsán lehetett érettségizni. A kezdeményezés különlegessége, hogy a Debreceni Egyetem a tankerületi központtal együttműködve ingyenes felkészítő kurzust is biztosított a gazdasági területek iránt érdeklődő középiskolásoknak. Fenyves Veronikát, az Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánját hallják.
2: Egyrészt lehetőségük volt érettségit tenni ebből a gazdasági ismeretek tárgyból, másrészt intézményi pontot is kaphattak, aki végigcsinálta a képzést, a két osztályozó vizsgát sikeresen teljesítette, 20 intézményi ponttal gazdagodhatott, és nem mellesleg pedig a tanulmányi pontokba is beszámíthatta.
1: A kurzust a következő tanévben is meghirdetik. A 11., 12. és 13. évfolyamos tanulók szeptember elejéig jelentkezhetnek. Megjelent a Debrecen déli város központ fejlesztésére kiírt nemzetközi tervpályázat. A cél egy csaknem 88 hektáros területen megvalósuló, fenntartható 21. századi városrész megtervezése. A tervpályázatot az önkormányzat a városi tulajdonú Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.-vel közösen írta ki. A pályaműveket október 30-áig várják. Az eredményt várhatóan december közepén hirdetik ki. Az infrastruktúra fejlesztő felhívja a figyelmet arra, hogy az előkészítésben nem csak szakmai szereplők, hanem a debreceniek is részt vehettek. Szeptemberben vagy októberben mutathatja be az iX4-es modelljét a BMW. Ennek gyártása már novemberben elindulhat a debreceni üzemben, írja a BMW blog nyomán a Dehír. A blog kiemeli, a BMW azt már megerősítette, hogy a kifutó G02-es X4 nem kap belső égésű motoros utódot. A cég korábbi közlése szerint folyamatosan hozza ki majd az új modelleket. A Neue Klasse technológiái 2027-ig összesen 40 új modellben és modellfrissítésben köszönnek vissza. Komplex vízvezetékfejlesztési program indult Debrecenben. A vízmű közleménye szerint a fejlesztést összehangoltan végzik a Bemtér és az M35-ös autópálya felhajtó közötti szakaszon. Az érintett csomópontok listáját megtalálják a Dehíren. A felújítást július 30-án kezdik, és várhatóan augusztus 30-án fejezik be. Az idős és kritikus hálózati rekonstrukciót az ellátásbiztonság miatt el kell végezni. A debreceni vízmű arra törekszik, hogy mindez a lehetőségekhez képest a legkevesebb bontással és közlekedési akadállyal járjon. Ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken, valamint a járásbíróságain július 15-től. A bíróságok majd csak augusztus 20-át követően tartanak tárgyalásokat. Polgári ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időszaka. Ezt viszont nem lehet figyelmen kívül hagyni olyan ügyekben, amelyekben az eljárásjogi törvény kifejezetten így rendelkezik. A szünetben a bíróság közigazgatási ügyekben ítélkezési tevékenységet nem végez. A bírák ügyeleti rend szerint dolgoznak, tárgyalásra csak soron kívüli ügyekben kerül sor. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható Debrecenben is, így sok háztartásban újra folyamatosan működhetnek a klímaberendezések. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy nem elég bekapcsolni a készüléket. A rendszeres karbantartás az egészség és a klíma élettartama szempontjából is fontos. Szabó Zsoltot, az iStar Service kivitelezésért felelős ügyvezető igazgatóját hallják.
3: Ezek a mai berendezések már tudják a hűtést és tudják a fűtést egyaránt, és pont a két üzemmód miatt én azt gondolom, minimum kétszerre. Mindenféleképpen illik egy berendezést kitakarítani, illetve a másik szempont mindenképpen a új berendezés vásárlás esetén, ha valaki új berendezés vásárol, ott a garanciának is feltétele.
1: A szakemberek szerint a nyári csúcs szezonban akár több hetet is várni kell egy időpontra, ezért nem érdemes megvárni, amíg a berendezés meghibásodik. A rendszeres karbantartás ráadásul a klíma energiafogyasztását is kedvezően befolyásolhatja. Október elejére fejeződhet be az Istenszülő oltalma görög katolikus főszékes egyház felújítása. A kivitelezés során padlófűtést alakítanak ki, légkondicionáló berendezéseket szerelnek be, valamint megújult a hangosítási és a kamerarendszer is. A kivitelezés most ért olyan fázisába, amikor már a hívek nem látogathatják a debreceni templomot. Erről Gál Attila, a Palladian Kft. Generál kivitelezője beszélt.
4: A művészi festésnél a földszinten és az oldalsó falakon azok a munkák következnek, ami nagy koncentrálást igényel, aminél oda kell figyelni, hogy méltóképpen lehessen befejezni ennek a szép épületnek a kivitelezését.
1: A korszerűsítés mintegy 2,5 milliárd forintba kerül. A templom nyitásáig a görög katolikus egyház közösségi házában tartanak szertartásokat. Fokozott rendőri ellenőrzésre kell számítani Debrecenben augusztus 31-éig. Az ellenőrzés a Böszörményi út, Pesti utca, Nyugati utca, Erzsébet utca, Petőfi tér, Veselényi utca, Hajnal utca, Rakovszki utca, Nyíl utca, Füredi út, Egyetem Sugár út, Böszörményi út által, valamint a Nagyerdei körút által határolt területet érinti. Ennek célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása. Győzelemmel zárta az ausztriai edzőtábort a DVSC labdarúgó csapata. A debreceniek 1-0-ra verték a horvát Slaven Belupót pénteken. Ez volt a harmadik edzőmeccse a Civisvárosi Együttesnek a nyár folyamán. Gert Remmel vezetőedző a Loki TV-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy fontos a csapatnak az edzőtábor. Igyekeznek minden percet kihasználni, hogy fejlesszék a játékosokat.
5: Don't have any pretension.
6: A stáb részéről nincsenek előítéletek a játékosokkal szemben, sőt egy kicsit túl is szárnyalják az elvárásainkat, tekintve az erőfeszítéseiket és a mentalitásukat. Ez idáig öröm velük dolgozni.
1: A klub július 13-án szezonnyitó Matchday Fesztiválra várja a szurkolókat. A DVSC a Konferencia Liga selejtezőjében máltai vagy örmény csapattal találkozik. Krajcsi Bence visszatért a Deac férfi futsal csapatához. A 26 éves kapus az előző 3 évet a Kecskemétnél töltötte. A Hálóőr korábban 6 évet játszott a Debreceni Egyetem együttesénél, és tagja volt a Magyar Kupa ezüstöt és bajnoki bronzérmet szerző csapatnak.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Rádió 1 Daily Mix, az igazi mai slágerekkel, mix

0: Szegeden vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Figyelem, figyelem, hölgyeim és uraim, szombaton itt ér véget a Daily Mix, jönnek a program lehetőségek, figyeljenek, füleljenek, aztán pedig startol, aminek startolnia kell, Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, méghozzá Tóth Abigail és Accent kettősével, ez lesz

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen, jövünk Hajdúszoboszló. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben repülő nap a hajdúszoboszlói repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Bessenyei Péter és Rohács Tamás. Érkezik az oktató vadászgép, a Delfin. Jönnek a világ leggyorsabb új repülői, a sárkok. Bemutatót tart a honvédség, és ejtőernyővel ugrik a miniszter. A gyerekekhez benéz majd Csüsü a sárkány, lehet majd sétarepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap jön a 100. legendák a levegőben repülő nap Hajdúszoboszlón. A belépés díjtalan.
3: Hű, stabil optikai net féláron.
4: Bizony, ennek a felesem tréfa.
3: Otthoni és üzleti

0: Hercegei Halászcsárda és Panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu. Reklámot hallottak.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Éjszakai partival csábítja a szórakozni vágyókat a Habokba az Aquaticum Debrecen strand. A Summer Paradise eseményen neves DJ-k, frissítő habok és hüllett nyári hangulat várja a látogatókat ma este 6-tól. Jó hír a strandolóknak, hogy az éjszakai fürdőzésre nem kell külön feláras jegyet váltani. A normál napi strandbelépő megváltásával az esti habpartin is részt lehet venni. Idén nyáron különleges eseménnyel gazdagodik Hajdúszoboszló Prön feláras jegyet váltani. A normál napi strandbelépő megváltásával az esti habpartin is részt lehet venni. Idén nyáron különleges eseménnyel gazdagodik.

0: Kínából, a Szerelmes Nagy Templom Keddi Kalandok és Kincsek című rendezvény keretében. Ezúttal a Rákóczi Nagy Harangja elnevezésű templomtúrán vehetnek részt az érdeklődők. Július 17-én délután 3 óraig kezdett el. Elindul a búcsú a régi nagy teremtől fesztivál az Apolló moziban. A Kertész Mihály terem ugyanis felújítás miatt egy időre bezár. Ez alkalomból az Apolló mozi non-stop üzemmódba vált, és a Kertész Mihály teremben folyamatos filmvetítésekkel várják a nézőket. Műsoron lesz többek között a Múmia, a Matrix, a Karib-tenger kalózai, a Da Vinci Code, az Odüsszeia és a Wall Street farkasa is. A programokhoz jó szórakozást kíván az FM 95 Rádió 1.
1: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió 1.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy további szuper hétvégét szombat délután kívánok önöknek 2026. július 11-én. Elindult Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, a mikrofonnál egészen kettőig kesérű Tomi, tartsanak velem, mindenképpen várom önöket. Jó utat a közlekedőknek, közben, ha van hírük az utakról, akkor ne fogják vissza magukat, üzenjenek, pötyögjenek, SMS Viber számunk 0620 95 95 395. A folytatásban pedig érdemes feltekerni a hangerőt, hiszen játszom a legnagyobb nyári kedvenceket, az igazi mai slágereket. A Rádió 1-en jön Szigala és Jack Somi, ez a Riptide.

zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

FM 95 Rádió 1, csak igazi ma is sláger, mert jó híreket hozok a városból. Debrecenben ugyanis szépen lassan véget ér a villamos felújítás, és a közlekedés hamarosan teljesen helyreáll, írja a Dehír. A munkák befejezésével újra zavartalanul járnak majd a villamosok, miután a város több szakaszán pályát, váltókat és biztonsági elemeket korszerűsített a cég. A közlekedési társaság szerint a felújítás nem csak kényelmesebb utazást hoz, hanem csökkenti a meghibásodások esélyét is. A menetrend a következő napokban tér vissza a megszokott rendhez. A munkálatok befejezése után július 13-án hétfőn üzemkezdettől ismét a megszokott rend szerint közlekedik az 1-es és a 2-es villamos, úgyhogy még egy picike türelmüket kérem. Nagyon szépen köszönöm, cserében pedig hozom az igazi mai slágereket akár utazás mellé is. A Rádió 1-en itt van Felix Jain és Shaus, valamint a Walk With Me.

FM 95 Rádió 1, csak igazi ma is láger megy a vasárnapi időjárásunk a fókuszban és a főszerepben a folytatásban. Hát olyan 28 fok körüli értékeket mérhetünk az előrejelzések alapján napközben, éjjel pedig olyan 13 fokig csökken a hőmérséklet, ez azért eléggé hűvös. A szél is megélénkülhet és csapadékra, záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk, illetve egy gyenge melegfronti hatás terhelheti jelen pillanatban a szervezetünket. Legyenek óvatosak, vigyázzanak, szeszélyes a nyár, nehogy megfázzanak, hogyha este mondjuk kiülnek valahová. Hallgassák a Rádió 1-et is, természetesen Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei óráját. Jön Rigárd és a Ride It.

zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát eljött a búcsú pillanata, letelt a műszak, úgyhogy én is leteszem a lantot. Kessérű Tomi voltam, vagyok és leszek. Találkozunk vasárnap délben a szokott időben és helyen, ugye itt a Rádió 1-en, a Daily Mixben. Vigyázzanak magukra, legyenek jók és hallgassanak bennünket. A folytatásban érkezik a búcsú dalom. Két nagy ágyú, itt van David Guetta és Sia kettősen. Ez már a Beautiful People. Hello mindenkinek!

0: Szentendrében vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Hello Debrecen, jövünk Hajdúszoboszló. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben repülő nap a hajdúszoboszlói repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Bessenyei Péter és Rohács Tamás. Érkezik az oktató vadászgép, a Delfin. Jönnek a világ leggyorsabb UR repülői, a sárkok. Bemutatót tart a honvédség, és ejtőernyővel ugrik a miniszter. A gyerekekhez benéz majd Csüsü a sárkány, lehet majd sétarepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap jön a 100. legendák a levegőben repülő nap Hajdúszoboszlón. A belépés díjtalan.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
6: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
6: reklamkukac@mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Debrecen az ország legaktívabb újépítésű piaca. Komplex vízvezetékfejlesztési program indul. Marad a változékony idő. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. A fejlesztések földrajzi elosztása alapján továbbra is Debrecen az ország legaktívabb újépítésű piaca, az Otthoncentrum friss felmérése szerint. A városban 57 projekt van folyamatban, míg a második és harmadik helyen álló Szeged és Nyíregyháza 45, illetve 27 projekttel rendelkezik. Hozzátették, hogy nem csak a projektek száma, hanem a fejlesztés alatt álló lakások volumene alapján is Debrecen vezet. A városban több mint 1500 új lakás épül. Komplex vízvezetékfejlesztési program indult Debrecenben. A vízmű közleménye szerint a fejlesztést összehangoltan végzik a BEM tér és az M35-ös autópálya felhajtó közötti szakaszon. Az érintett csomópontok listáját megtalálják a Dehíren. A felújítást július 30-án kezdik, és várhatóan augusztus 30-án fejezik be. Az idős és kritikus hálózati rekonstrukciót az ellátásbiztonság miatt el kell végezni.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
7: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában marad díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles. További részletek a DV Parking honlapján.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
7: Délután több komoly felhő megzavarhatja a napsütés térségünkben. Helyenként pedig kisebb eső is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

sztár Dua Lipa után Baby Rex-t hozom a folytatásban. Hát Dua Lipa Nagy-Britanniában nőtt fel, ott szocializálódott, Baby Rex-t pedig abszolút amerikai csaj, de hát az albán gyökereiket abszolút büszkén vállalják, és nagyon sűrűn szoktak erről mesélni. Sőt, Baby Rex-nek az új albumára felkerült egy olyan dal, amiben a refrén, illetve bizonyos részek albánul íródtak. Ez most a Faithless klasszikus újra gondolva, a New Religion.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1, és mindig van aktuálisan egy olyan zenénk, ami amint felcsendül, jönnek SMS-ben, Viber üzenetben a kérdések, hogy ezt szeretem, mi ez? Írjátok már meg, hogy mondjátok már, hogy mi ez a zene. Na ez egy ilyen zenem. Alex Kenji és a Bambolé, úgyhogy most nem kell sazamozni, nem kell írni az üzenetet, hogy mi ez a dal. Hozom, szerintem Kuki is fogja játszani ma.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift például és az Opelite. Az amerikai szupersztár ugye most az új Toy Story filmhez készítette el a betétdalt, és hát óriás diskurzus indult hát nem csak Amerikában, de az egész világon a film üzenete kapcsán, mert ugye a Toy Story 5-ben Woody, Buzz és Jessie egy vadonatúj riválissal néznek szembe, egy Lilliped nevű békaformájú tablettel, és a történet szerint Bonnie már 8 éves, és a környéken minden gyerek a kijelzőkre tapad, sőt, online csoportokban cikizik Bonnie-t, amiért még mindig játékokkal játszik. És bár a film nem ad kész receptet a probléma megoldására, a szakértők, a terapeuták és a szülők szerint nagyon sok ponton betalált a mozi üzenete. Például Tom Hanks, ő ugye Woody hangja, egy interjúban kiemelte azt a jelenetet, amikor a játékok kinéznek az ablakon, és a város nézve minden gyerek szobából a telefonok kék fénye világít vissza, hát szerinte ez a látvány ma már konkrét rettegéssel tölti el a szülői szíveket. Na de állítólag a filmnek már van egy olyan pozitív hozadéka, hogy egyre több amerikai otthonban teszik le a tabletet, mert hogy ez az üzenet nem csak a felnőtteknél, a szülőknél talál be, de a gyerekeknél is. Na hát akkor hozom Taylor Swiftet és az aktuális kedvencet tőle, ez az Opelite.

megy, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban pedig az a román DJ, producer, énekes, egykori boyband tag, Accent, aki újra gondolt egy korábbi bomba dalukat, a Kylie-t, Sarah-nak és Misha Millernek köszönhetően pedig új vokát kapott. Don't Leave, már bekészítettem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió

0: 2022-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
4: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
5: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
4: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Hello Debrecen, jövünk Hajdúszoboszló. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben repülő nap a hajdúszoboszlói repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Bessenyei Péter és Rohács Tamás. Érkezik az oktató vadászgép, a Delfin. Jönnek a világ leggyorsabb UR repülői, a sárkok. Bemutatót tart a honvédség, és ejtőernyővel ugrik a miniszter. A gyerekekhez benéz majd Csüsi a sárkány, lehet majd séta repülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap jön a 100. legendák a levegőben repülő nap Hajdúszoboszlón. A belépés díjtalan.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
10: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
10: Reklámkukac mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Pályázni lehet a déli város központ fejlesztésére. Jó első évet zárt az Ibis-Tiles Debrecen Airport szálloda. Állomásfejlesztések a Vármegyében. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Megjelent a Debrecen déli város központ fejlesztésére kiírt nemzetközi tervpályázat. A cél egy csaknem 88 hektáros területen megvalósuló, fenntartható 21. századi városrész megtervezése. A tervpályázatot az önkormányzat a városi tulajdonú Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.-vel közösen írta ki. A pályaműveket október 30-áig várják. Az infrastruktúra fejlesztő felhívja a figyelmet arra, hogy az előkészítésben nem csak szakmai szereplők, hanem a debreceniek is részt vehettek. 70%-os foglaltsággal működött első évében az Ibis-Tiles Debrecen Airport szálloda. Kövesdi Barnabás a hotel ügyvezető igazgatójának elmondása szerint tavaly január óta pozitív a működésük mérlege. Havi 20%-os GOP arányjal tudnak dolgozni. Állandó munkatársaik száma 24. Emellett fogadnak nyári gyakorlatra diákokat. Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban, a MÁV országos állomás felújítási programjának részeként. A fejlesztések tavaly augusztusban kezdődtek. 14 vármegyében több mint 30 állomást is megálló helyet érint. Vitézi Dávid miniszter tájékoztatása szerint mindkét állomáson megújult az állomásépület homlokzata, a tetőszerkezet, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók. Emellett akadálymentessé tették az épületeket. Délután több komoly felhő megzavarhatja a napsütés térségünkben, helyenként pedig kisebb eső is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

megy, a mikrofonnál délután 5-ig Kismárti. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. Kedvenc vörös hajú barátunkat hozom, Ed Sheerant, az USA-ban turnézó angol szupersztárt, aki hát biztos izgul már, mert hogy ma este Norvégia, Anglia negyed döntő a foci VB-n, megnéztem magyar idő szerint 11 órakor, a otthoni idő az délután 5 óra, a helyszín pedig Miami Stadion, Florida. Hát Ed Sheeran biztos behütött

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára itt van a foci VB döntője, ha már ugye Ed Sheeran kapcsán emlegettem az előbb. Július 19 vasárnap lesz egy iszonyú látványos záróünnepség is, sztárparádéval Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Coldplay is fellépnek majd. Hát akkor most hozok egy olyan dalt, ami a gól öröm himnuszá vált az elmúlt jó pár évben. Használta az AC Milan, a Bayern München, a Real Madrid, és hát különböző válogatottak a nagy tornákon, például Európa-bajnokságokon, és hát persze a világbajnokságok góljainál is. Topic A7S és a Cairncraft 400 Better Day az újra gondolt verzió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egy csak igazi mai sláger megy. Most Sam Feld barátunkkal bulizunk együtt, aki ugye ott volt a születésnapi fesztiválunkon, a 2026-os buliban. Többször járt már egyébként Magyarországon, több zenei fesztiválon, és amikor Kygo a világ körüli turnéján volt 2024-ben, és fellépett az MVM Dome-ban, akkor többek között Sam Feld volt a warm-up DJ, meg Clan Carousel is. Őt hozom most, ezt a dalt is hozta Budapest Parkba. Ez a Heart Like Mine.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban például az a DJ, David Guetta, felfedezettje, mentorátja, aki a héten érzelmes búcsút vett Bonnie Tyler énekesnőtől. Ugye a héten jött a szomorú hír, hogy 75 éves korában elhunyt. Májusban Bonnie Tylert sürgősségi műtétre vitték a portugáliai Faróba, ahol mesterséges kómába helyezték a felépülésének az elősegítése érdekében, de sajnos a héten jött a szomorú hír. És hát Hypoton nem csak szemlélője volt, meg csodálója az énekesnőnek, de volt egy közös dala, a Together, ami David Guettával közösen készítettek el. Természetesen David Guetta is megemlékezett az énekesnőről egy posztban a héten. Hypotont hozom nem sokára a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
9: Otthoni és üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
2: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
1: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Megjelent a Debrecen déli város központfejlesztésére kiírt nemzetközi tervpályázat. A cél egy csaknem 88 hektáros területen megvalósuló, fenntartható 21. századi városrész megtervezése. 70%-os foglaltsággal működött első évében az Ivy Styles Debrecen Airport szálloda. Kövesdi Barnabás a hotel ügyvezető igazgatójának elmondása szerint tavaly január óta pozitív a működésük mérlege, havi 20%-os GOP arányjal tudnak dolgozni. Térségünkben holnap is változékony időjárás lesz. Eleinte napos idő várható, de délután csapadékra is számítani lehet. Reggel 21, napközben 24 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A legnagyobb szupersztárok énekelnek ebben az órában is. Most például Lady Gaga, de itt lesz a Coldplay, elhozom Eva Megszalát, Teddy Swims, micsoda csapat, 5 órától Cookie Mix-el, és nem csak egy, de 2 órán át, mert hogy megújult a Before Party Show is, nem csak a live mix, úgyhogy 2 órán át szólnak a mixek. Ja, az Abrakadabra dalról jut eszembe, azt is elárulom, hogy melyik sztárral lehet összefutni Magyarországon, azon belül főleg Budapesten a Harry Potter című filmből. Nagyon izgalmas, hozom Lady Gagát.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és az előbb mondtam, hogy hát elárulom, hogy ki az a színész, akivel összefuthatunk akár Budapest utcáin is a napokban, vagy ezen a hétvégén a Harry Potter című filmekből is ismerős lehet. Hát nem is akárki, tudjuk ki. Ki sem mondhatnám a nevét. Ralph Fiennes színészről van szó, Voldemort nagyúr, Muglik közé keveredett, ráadásul Aragornnal egy társaságban, Viggo Mortensen színészről is, róla is készült egy fotó, hogy az egyik erzsébetvárosi budapesti étteremben fotózkodnak a stábbal, a személyzettel. A színészek Szabó István legújabb a Gyertyák csonkig égnek című Márai Sándor adaptációját forgatják Magyarországon. Szóval ha ezzel a párossal találkoznánk, nem a szemünk káprázik, vagy ilyesmi. Tiesto dalá

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Jövő hétvégén, július 19-én jön a foci VB döntője, és egy eddig még sosem látott Super Bowl félidei showműsorra emlékeztető grandiózus záró produkció. Tényleg nagyon komoly a sztárparádé, nem aprózták el, az biztos. Egyébként itt a művészeti vezető, ez a Coldplay frontembere Chris Martin. Ők is fellépnek, a Coldplay csapata, a BTS, Shakira, aki hát ugye azon szoktak poénkodni, mert többször kijutott a foci VB-re, mint az egykori párja, a focista Gerard Piqué, mert hogy olyan sokszor fellépett. Madonna, őt nem tudom, hogy mondtam-e. Ja, és a Justin Bieber is csatlakozott a stábhoz, úgyhogy nem semmi. Coldplay, Sky Full of Stars, ezt hozom most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény nyár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
8: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. A fejlesztések földrajzi elosztása alapján továbbra is Debrecen az ország legaktívabb újépítésű piaca, az Otthoncentrum friss felmérése szerint. Hozzátették, hogy nem csak a projektek száma, hanem a fejlesztés alatt álló lakások volumene alapján is Debrecen vezet. Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban, a MÁV országos állomás felújítási programjának részeként. A fejlesztések tavaly augusztusban kezdődtek. 14 vármegyében több mint 30 állomást is megállóhelyet érint. Térségünkben holnap is változékony időjárás lesz. Eleinte napos idő várható, de délután csapadékra is számítani lehet. Reggel 21, napközben 24 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

együtt bulizunk, nincs mese, jó? Hangjön maximálisan, és minden rendben lesz. Volzerv és Maki de Imatam. Most is érkezik DJ Regal, és a szám címe Ride It. Ez egy Damian Harrison remix. Na, még szép! Jól vagytok? Minden oké? Süt a nap, jó a víz? Szól a jó zene? Hát mi kell még? Jó, tudom, hogy semben maradjak. 15 percig nem beszélek. Mit szerek nektek? Allé, hopp, kukikám!

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22

0: Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen, jövünk Hajdúszoboszló. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben repülő nap a hajdúszoboszlói repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Bessenyei Péter és Rohács Tamás. Érkezik az oktató vadászgép, a Delfin. Jönnek a világ leggyorsabb UR repülői, a sárkok. Bemutatót tart a honvédség, és ejtőernyővel ugrik a miniszter. A gyerekekhez benéz majd Csüsi a sárkány, lehet majd sétarepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap jön a 100. legendák a levegőben repülő nap Hajdúszoboszlón. A belépés díjtalan.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a legjobb.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Megjelent a Debrecen déli város központ fejlesztésére kiírt nemzetközi tervpályázat. A cél egy csaknem 88 hektáros területen megvalósuló, fenntartható 21. századi városrész megtervezése. Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban, a MÁV országos állomás felújítási programjának részeként. A fejlesztések tavaly augusztusban kezdődtek. 14 vármegyében több mint 30 állomást is megállóhelyet érint. Krajcsi Bence visszatért a Deac férfi futsal csapatához. A 26 éves kapus az előző 3 évet a Kecskemétnél töltötte. A Hálóvér korábban 6 évet játszott a Debreceni Egyetem együttesénél, és tagja volt a Magyar Kupa ezüstöt és bajnoki bronzérmet szerző csapatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Vagy vagy csak igazi ma is legyen meg. Mit mondtam nektek, lányok, fiúk? Hát nem hazudtam. 18-től 19 óraig mixelek tovább az igazi imás legereket, itt a Rádió 1-en.

0: küldeni?
1: A kisfiamnak szeretném küldeni, 12 éves lett a kisfiam, és szeretném neki küldeni ezt a számot, ma van a bulija, és szeretném, hogyha örülne neki.
0: Hát, na még szép. Sokan vagytok?
1: Igen, nagyon sokan vagyunk, vagy 40-en legalább.
0: Az igen, és keresztneved a fiának, szabad tudni?
1: Mikey.
0: Na, jó van, akkor boldog születésnapot kívánunk neki, jó bulizás nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Élő kívánság műsor, 20 óraig, van a túlsó végén, újabb kedves telefonáló, halló, halló!
1: Szia, szia Kuki, Flóra vagyok.
0: Mi újság, hogy vagy?
1: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok.
0: Érvezed az a jó kis időjárás?
1: Igen, igen, én szeretem a nyarat, úgyhogy örülök ennek a melegnek.
0: És szerintem ez pont jó, mert nem az a meleg-meleg, ami taszító, az a kanikul, ez pont jó, az a 30-31-32 fok, tökéletes. Jó van, jó. Na, kértél tőlem, kettőjül tudom, ugye?
1: Igen, igen, ezt a számot szeretném kérni, igen.
0: Oké, szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
1: Igen, a családomnak szeretném küldeni egy házas faluba.
0: És mi lenne az üzenet?
1: Nagyon szeretem őket, és most már régebben találkoztunk, úgyhogy nagyon hiányoznak.
0: Hát akkor tessék a leggyorsabban találkozni, jó? A leghamarabb, jó?
1: Igyekszünk, igen.
0: Én ezt kívánom, köszönöm szépen a telefonáltál, jó legyél, vigyázz magadra, jó?
1: Köszönöm szépen, köszi!
0: Ciao, ciao, szia, ciao, szia! Érkezik Kato és John, igen, a szám címe Turn the Lights Off, egy kis információ, ez egy DJ Dark Remix itt a Rádió 1-en.

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kívánság műsor 20 óraig, remélem, hogy jól vagytok. És ha van a túlsó végén, ki ez, van szerencsém?
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Ah, Monsieur Viktor, aki állandóan telefonál, és mindig jó kedve van. Mit jól csinálsz?
2: És mindig valami újdonságot csinálok.
1: Na.
2: Most egy strandon készülök rendezvényhez hangosítani.
1: Nagyon jó.
2: És szétnézek, megnézem itt az embereket. Mennyi energiát pazarolnak el a mozgással? Ezeket valahogy fel kéne fogni, és mondjuk világítani vele.
1: Jó. Sokan vannak? Jó lesz a buli?
2: Reméljük. Jó idő, jó volt, meleg volt ma. Reméljük, sokan maradnak.
1: Jó,
2: még vannak?
1: Van. Jó, van, oké.
2: Okay. Jó lesz az.
1: Jó van, sok sikert kívánok nektek. Taylor Swift Kettle tőle, már legújabb dal tőle, Opelite. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek itt a környezetemben, ki is hangosítom mindjárt.
1: Jó, rendben. Hát akkor hangosíts föl mindent, és jó munkát kívánok, uram, jó?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, Taylor Swift, Opelite, ezt fogunk hallgatni. Még egyszer hangsúlyozom, ez a legújabb dal tőle itt a Rádió 1-en. Hello, Kukika, mindíts be!
0: Cookie Weekend Show! Cookie Weekend Show! A Rádió 1-en.

fiúk, de nem menjetek sehova! Folytatódik a bulit a rádió, hogy elérkezik a diszkosít egészen 21 óraig, ma este 9-ször érkezik The World Is Mine, US Gary-vel, holnap újra találkozunk 17 órakor, búcsúzom a legújabb a Regan Lilivel, a szem címe Hilmi, kuki voltam, jók legyetek, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházat.

0: áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezmény számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jyskn. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
3: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
2: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
3: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
4: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
5: És a döntő pillanat.
6: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
7: Gól! Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Hambai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Indul a diszkusi trédiósok, kérem szépen Bárány Attila mixel, aki nincs itt, viszont kétharmadban itt vagyunk, a Hambai meg a Junior. Ladies and gentlemen,

igazi mai sláger követ, igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, de az ő muzsikájával, DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel, és azzal az információval, hogy bejött egy vadonatúj diszkosít aktivizáció méghozzá július 31-e péntekre. Ott fogunk egy nagy fesztiválon, egy nagy fellépő után játszani Kecskeméten, mind a hárman egyszerre.
1: És hát a következő dalból én is készítettem egyébként a saját eredeti valódi DJ Junior remixet, ami kikerült már az elmúlt héten vasárnap a YouTube csatornámra, valamint kiraktam a Gadget So Many Times-ot is DJ Junior remixbe, ezt is játszottam már egyébként, ez szerdán, és most pénteken tegnap megjelent a saját dalom a Day by Day, ennek ott a klipje szintén a YouTube csatornámon, de hogy miről beszéltem, hát Tame Impaláról, és jön ez a bizonyos Dracula, amelyből Bárány Attila csinált egy saját eredeti valódi remixet az ő fajtájából, úgyhogy ez szól most itt a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között a diszkosítben.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin színnölő diszkós, itt a rádió, egy ilyen 20 éve itt vagyunk veletek, és a 21. születésnapot is szeretnénk majd megünnepelni, ez valamikor december elején lesz a dátum, azt hiszem már be van írva a naptárunkba, úgyhogy készüljetek, de addig még jó néhány fesztiválon, klubban ott leszünk, és lesznek olyan különleges esték, amikor nem is mondhatjuk el, csak meglepetés vendégek vagyunk egy bizonyos eseményen, de érkezünk, és ezen kívül vannak még hétköznapok is, amelyeken szerintem ráérünk mindannyian, úgyhogy ha úgy gondoljátok, hogy bármilyen céges rendezvényre vagy magánrendezvényre szeretnétek meghívni a diszkósítót, akkor bármelyikünket keressétek bizalommal.
1: Ne tessék elfelejteni, hogy vége a mai estének itt a Rádió 1-en, és vége a diszkósít rédiósónak. Én érkezem Balatonfüredre, utána pedig jövök vissza a fővárosba, ide Budapestre. Tetőtől talpig Fehérben szórakoztatok majd egy nagyot. Vasárnap pedig Budakalászon teszem majd ugyanezt. Most pedig jön Hugel, akit végre meghívtak Magyarországra. Óriási érdeklődés van a parti iránt. Egy biztos, hogy én ott leszek. Végre péntekre hívtak egy olyan csávot, akit egyébként nekem már volt szerencsém tavaly meghallgatni Ibizán. Most tőle érkezik egy dal, a David Gettával közös Shine itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is láger megy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, az ő muzsikájával DJ Junior és jó magam Hambai Pícsi.
1: Igen, és hát annyit akartunk mondani, hogy azon kívül, hogy Kecskeméten ugye találkozhatunk, tényleg ez egy nagy fesztivál egyébként, és a nagy fesztiválra már először beírtak minket, aztán úgy, még nem tudom mi, hogy valami kikerült a nevünk, aztán most beszéltem a tulajdonos, és most nagyon úgy néz ki, hogy minden rendben van, és egy nagy fellépő után a nagy színpadon lesz diszkosít, méghozzá 2 órán keresztül majdnem együtt fogunk játszani hárman, tehát ez egy ritkább esemény, amikor tényleg együtt állunk a pultba, és back to back pörgetjük az igazi mai slágereket, meg a diszkosítás kedvenceket az elmúlt 20 esztendőből minden. Ez tehát ma július 31-én pénteken éjszaka lesz. Most viszont megyünk tovább, Bárány Attila mixel, és jön Majestic és Marshall Jefferson, valamint a Salomon Desk közöse. Ez a Life is Simple, Move Your Body a diszkosítva.

Ez a Rádió egy esti show-ja, a Diszkosít Rádiósok, kérem szépen. A Diszkositnak egyébként van Diszkosít Adások csatornája YouTube-on, ott minden feltöltődik, folyamatosan tracklisták minden fönn vannak. Szerintem már legalább 5 éve tölti ezt a nagy Csapi barátunk, úgyhogy ott mindent megtaláltok, minden infót, minden mixet, amelyet mixeltünk külön-külön és egyben is, akár a szülinapi mixünk is megtalálható rajta, amit a Budapest Parkban csináltunk a Rádió szülinapon, úgyhogy menjetek föl rá. Ezen kívül van a Diszkosít YouTube csatorna, amelyen pedig az összes klipünk és remix

0: egy csak igazi mai slágermegy diszkosít rédiósó, bárjántól a nélkül az ő mixével, DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel búcsúzunk ma estére.
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy minden egyes megjelenés megtalálható a DJ Junior videócsatornán, a YouTube-on. Ráadásul pénteken kijött a Day by Day az új dalom klipje, úgyhogy csekkoljátok, nézzétek meg és kövessétek be a DJ Junior Han vagy Hun oldalt, ahogy tetszik. Ezen kívül egy csomó remixet is föltöltöttem, azok is elérhetők. Valamint én vasárnap este még mixelek itt a Rádió Egyen, de jövő héten egyáltalán nem leszek, sőt, én ma este elutazom, és ha el vagyok utazva, akkor nagyon elutazom. Na, szevasztok!
0: Jaj, egész héten elfelejtettem mondani, hogy a második negyedéves 2026-os saját cuccokat, hogyha valaki szeretné tőlünk, akkor írja nekem e-mailt a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és már is küldöm a legújabbakat, ugyebár egy letöltő link formájában. Én ezzel búcsúzok, illetve azzal, hogy köszönöm, hogy már több mint 77 000-en vagyunk a TikTok csatornámon. Nem elfelejteni, ma este velem, Hanvai PG-vel Balatonfüred, Budapest, utána pedig vasárnap Budakalász. Ezzel búcsúzom. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy

0: 2022-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarországon

0: Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, remélem mindenki felkészült erre a szombat estére. Jó zenéket hoztam, jó hangulatban, úgyhogy kezdem is. Faithless, Bibi Rexa, New Religion. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Games-szal.

0: elképesztően zseniális ez a dal, a norvég Bausa és a Magnetic. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms a lemezjátszói mögött Ed Sheeran jön, és Martin Garrix ezúttal együtt.
1: Igen, külön-külön is nagyon szeretjük őket, itt a Rádió 1-ben is számtalan olyan dal van, amit Martin Garrix-től is, valamint Ed Sheeran-től is játszunk. De hát így együtt közösen ez, amit alkottak, ez 10 évvel ezelőtt is nagyszerű lett volna. Repeat it. Csak ismételni tudom önmagamat. Szeretjük őket, szeretjük őket, szeretjük őket. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Robin Schulz és Szigala közösen alkotott, ez az AM to PM. Lehetne ez akár a hétvége jelzője is délelőttből a délutánba, úgyhogy Robin Schulz és Szigalával megyünk tovább, itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban.

0: és David Guettától.
1: Nem tudom, ki a legszerencsésebb, hogy Jennifer Lopez vagy David Guetta, mert hogy Jennifer Lopez csinálhatott David Guettával dalt, vagy David Guetta csinálhatott Jennifer Lopezzal. Tehát minden esetre két nagy zenei ágyúról beszélünk, hiszen a szakmájukban óriási nagy ikonok. Hát ez lett belőle. Save Me Tonight, ezzel megyünk tovább itt a rádió.

0: Impala és Dracula a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban szombat este, néhány percig még New Week, itt mellettem a lemezjátszói mögött, merre mész majd tovább innen?
1: Ráckevéről indítom a szombatot, és megyek majd még Győrbe, és nem állok meg, mert holnap is még Budapesten az egyik...

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarországon.

0: este 11. Hello mindenkinek, innentől Antonio a házban minőségi klubzenékkel. Hello Anti!
1: Sziasztok Rádió 1-esek, szia Geri, sokat nem is nagyon akarok beszélni, iszonyat sok jó zenét hoztam, iszonyat sok igazi mai slágert, amivel indulunk, az nem más, mint Kató és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en a Burn This Man Radio Show-ban.

is yours on Radio 1. A lemezjátszók mögött Antonio.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben.

0: Egyszerre régi, egyszerre vadi új.
1: Így köszöntöm, egy nagyon sok jó zenét hoztam köztük ezt is. Igen, Tony Romero is a Lazy ebből egy picit tovább gondolva lett. A Fed LeGrand féle Put Your Hands Up for Detroitnak egy 2026-os verzió. Szóval Tony Romero és Fed LeGrand közöse a Lazy for Detroit szól most itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, ez a World is Mine Radio Show szombat este. Antonio a lemezjátszói mögött, igazi állistás világsztárok jönnek.
1: Így van, érkezik Jennifer Lopez és a Save Me Tonight. Azt kell róla tudni, hogy David Guetta közreműködött a dalban, úgyhogy ekkora nagy robbanás nagyon ritkán van. Jennifer Lopez és David Guetta neve egy kultusz a zenei világban. Szóval érkezik Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban, az pedig Patrick Topping és a Forget.

Show on

kapuk mögött Antonio.

0: Játszóknál, merre mész majd tovább innen?
1: Budapesten, itt a hegylábánál folytatom az éjszakát. Nektek kellemes hétvégét, hallgassátok továbbra is a Rádió Egyet, jövő hét szombaton pedig találkozunk itt a World Is My Radio Show-ban 23 órától. Sziasztok!
0: Ciao, Anti, nagy voltál ma is, köszi neked ezt az elmúlt

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. A Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

Gabinél bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Martino guest mix-el jön a következő egy órában. Jó dögös house zenékkel és nagy-nagy klasszikusokkal. Kösz, hogy itt vagytok.

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. Nálatok a rádió, egy szól is benne a World is Mine Radio Show, most Martino guest mixével és a keddi rezidensünk egyik fantasztikus dalával. Ez ugyanis Christopher és a Flow.

0: Szombati külön kiadásában remélem jól éreztétek magatokat velünk az elmúlt 4 órában. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, további szuper hétvégét, jó nyarat, sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig már is Kuki a legújabb a Karnerrel, közösen a Fire-t hozzák itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát, jó bulit mindenkinek!
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Karner.
1: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk,
2: ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki egy meglepetés showval készül, a Tomorrowland-re, ezt nemrég jelentették be. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle. A Faithless dalból készítette Bibi Rexa. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és ezeket a legnagyobb változatosságban hozzuk most éjszaka is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a fogyarásban pedig David Guetta és egy korszakos, zseniális dal Sziával közösen. Ez a Titanium, amit már is indítok.

Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a Rádió egy DJ-i, a Stereo Max és DJ Metzger Viki, aki ebben a dalban összeálltak, és egy elképesztően nagy kedvencet készítettek Sam Gray-jel közösen. És ha már nagy kedvencek, a Let You Let Me Go után, Ray-t hozom már is. Ez a Where Is Your Husband?

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.